0: kereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható. Majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén.

0: Folytatódik a Cegléd hangja az FM 92-tön, és kedves hallgatók, ezen a ponton kell elmondanom először a kérdésünket. Mi akart lenni gyerekként, az lette, vagy ehhez képest mivel foglalkozik, ez a három kérdésünk van tulajdonképpen. Szóval azt kell elmondanom, hogy nagyon jó válaszokat kapok, de nem igazán kifejtősek. Már úgy értem, hogy például Andrea azt írta nekünk, hogy ápolónő, ebből nem derült ki az, hogy az akart lenni, vagy az lett, vagy hogy nem ez akart lenni, nem is az lett, de ezzel foglalkozik. Úgyhogy nyugodtan engedjék el a fantáziájukat, nyugodtan lehet kifejtősen válaszolni, akkor arra jobban tudok reagálni, mint arra, amit Andrea írt, hogy ápolónő, ez is nagyon szép szakma, akkor is, hogyha ez akart lenni, akkor is, hogyha ezt végzi, minden esetre köszönjük a választ. Aksa, azt talán, vagy Aksa, vagy Aksa az aláírása végén. A hölgy azt írta nekünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy hölgy, most nézem, hogy gyakorlatilag úriember is lehet, de valamiért hölgynek gondolom. Séf. És igen, az lettem. Na, ez egy szép szakma, szintén nagyon szép szakma. És hát azt hiszem, hogy ha lehet, hogyha én nulláról kezdhetném, és mondjuk tisztában lennék azzal, hogy így a 40-es éveimben mennyire fogom becsülni a séf szakmát, meg az ételeket, meg minden, akkor lehet, hogy én is erre a vonalra mentem volna. Úgyhogy ha újra kezdhetném, akkor ez is egy érdekes kérdés lenne egyébként. De hozzá is csaphatjuk. Mik lennének szívesen, hogyha újra gondolhatnák a mai fejükkel a gyerekkorukat. Ez is egy érdekes kérdés, a séf az nagyon szimpatikus. Itt van Anna Mária, aki annyit írt, hogy nem az lettem, én szerencsétlen lettem, némi katasztrófával keverve. És köszönjük egyébként a poénos válaszokat is, szeretjük nagyon. Úgyhogy 0635-925-925-ös kívánság@ceglidradio.hu és facebook.com/ceglidradio. Egyébként a téma maga népszerűnek tűnik, mert rengeteg válaszunk van, csak rövidkék. Itt van Tamásé például, lelkész akartam lenni, most burkoló vagyok, valami kisiklott. Nem feltétlen, hát az ember változik, én is rájöttem, hogy nem a régészet lesz az én szakmám. Egyébként, hogyha már itt tartunk, én rádiós műsorvezető sem szerettem volna lenni, én valamiért a háttérben akartam zenékkel foglalkozni, zenei szerkesztés, hangvágás, ezek vonzottak nagyon, és hát ugye én DJ-ztem is sokáig, szóval elég sok bulit megcsináltunk a 2010-es években, de azt, hogy beszéljek, azt nem igazán gondoltam, ahogy hallják én hadarok is, néha össze elharapom a szavakat, meg ilyesmi, bár Szatmári Gábor segítségével nagyon sokat fejlődött a beszéd technikám, ezt néha igyekszem jól leplezni, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy nem ez volt a terv, aztán mégis itt vagyok, most már 16. vagy 17. éve a rádiónál, úgyhogy úgy látszik bejött. Itt van nekünk Elvira üzenete, bába akartam lenni, oktatási asszisztens vagyok, csak a korosztály nem stimmel. Igen, hát gyerekekkel foglalkozol, csak kicsit nagyobb vagy felnőttebb gyerekekkel. Igen, óvoda pedagógus, írja nekünk Andrea, ő azt szeretett volna lenni ezek szerint, és az is lett belőle. Nézzük még Ákos üzenetét. Nem, én alkimista tróger akartam lenni, de nem igazán sikerült. De miért, hogyha alkimista szeretnél lenni, akkor hát nem tudom, hogy miért akartál tróger is lenni mellé. De, ja, lehet, hogy csak én nem értem a humort, akkor viszont elnézést. Akkor nézzünk még egyet. Andrea írja nekünk, hogy kukás akartam lenni, aki hátul áll. Még lehetek 3 diplomával is, hogy több nyelven beszélek. Lehet, egyszer úgy kelek fel, hogy egy életem, egy halálom, megnézem, hogy mit találtam anno olyan csodálatosnak. Hát egyébként azt, erről is van statisztika, meg hát ismerősöktől már bőven tudjuk, hogy egyrészt integetni kell a kukásoknak, mert az mekkora kaland, és a jófej kukások visszaintegetnek, Cegliden nagyon is jófejek a kukások. És hát a másik dolog, hogy hát ott lehet utazni a járműn úgy, hogy gyakorlatilag nem kell beszállni, nem kell bekötni magad, felkapaszkodsz és visz az autó. Aminek persze megvannak a veszélyei, de gyerekként ez valami csodálatosnak tűnhet, hogy csak úgy felugrik valaki. Meg eleve az, hogy megtisztítják a környéket, tehát hogy eltűnik a szemét onnan, ez is milyen csodálatos. Úgyhogy köszönjük a választ, és igen, miért ne kellhetnél föl 3 diplomával is úgy, hogy azt azért egyszer kipróbálod. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi akart lenni gyerekként, az lettem, és ehhez képest mivel foglalkozik, ha mégsem. 0635-925-925.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: a föld. Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában nem más a kérdésünk, vagy kérdéseink, mint hogy mi akart lenni gyerekként, az lett-e, ehhez képest mivel foglalkozik, ha mégsem. 0635-92-95-ös, jönnek bőven a válaszok, és most már kicsit kifejtősebbek, ezt nagyon szépen köszönöm, akkor legalább van miről beszélgetnünk. Reni azt írja, figyelem, hölgyről van szó, gyerekként boltos, majd űrhajós, később masszőr akartam lenni, majd fodrás suliba kerültem. Szakmám szerint szociális gondozó és ápoló vagyok, most vagyonőri sulit csinálok, és takarítónőként dolgozom, és szeretem. Igen, csak vegyes, és egyébként szerintem ebben is van, nem is csak, hogy cégen belül váltson az ember feltétlenül, tehát több dolgot is kipróbáljon, hanem teljesen más szakmákat próbál ki, és igazából, hogyha jó benne az ember, akkor miért ne tehetné meg, tehát mindenben ki lehet teljesedni, hogyha az ember nyitott a változatosságra. Név nélküli hallgatónk írja, hogy nem, sajnos, feleség, háztartásbeli anya akartam lenni. Egy multinál dolgozom, van karrierem, jól fizet, de sajnos nem születtem szépnek, így marad ez. Hát nem tudom, hogy el szabad-e így csüggedni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, és most persze nem tudom, hogy kiről van szó, és mennyire valós ez, amit magáról gondol, hogy nem született szépnek. Szerintem mindenki megtalálhatja a lelkitársát, vagy valamilyen szempontból a társát, ha más nem gondolkodásban, vagy valahogyan, de szerintem nem szabad így elcsüggedni. Összejött az még szerintem. Nézzük Márta üzenetét, mindössze ennyit írt, hogy nem. Tehát gondolom, hogy nem az lett végül, ami szeretett volna. Ezzel hát nehéz, hogy mondjam, többet foglalkoznom, mint hogy felolvastam. Balázs írja nekünk, hogy farkaskutya akartam lenni, de ez megváltozott, és azóta Batman vagyok, meg vagyok elégedve. Hát nem csodálom, farkaskutyaként is. Egyébként, ha belegondolok, gyerekkoromban vagy kutyásat játszottunk unokatesommal, vagy hogyha kicsit meredekebb volt a történet, akkor drakulásat játszottunk. Az azt jelenti, a kutyánál négy kézlebb rohangáltunk a lakásban, a drakulásnál valamelyikünk volt mindig a vámpír, és a társa a denevér meg a másik, és akkor repkedtünk mindenfelé. De az, hogy Batman legyen valaki, az viszont szerintem igazán parálés, tehát egy ennél jobb szakmát nehéz elképzelni, hát és Balázs is meg van elégedve, mint ahogy írja. Tamás írja nekünk, hogy vadászrepülőgép pilóta szerettem volna lenni, helyette van egy autószerelő vállalkozásom, de nem panaszkodom. Hát ez a fontos, és igazából jó, gép, nem megy olyan gyorsan, meg nem is feltétlenül te vezeted, hanem javítod, de kilakult egy, gondolom, egy ügyfélköröd, és hogyha jó vagy a szakmádban, akkor igazából ebből is ki lehet teljesedni. Itt van Tibor üzenete, ács, állványozó, magas és mélyépítő vagyok, de ennek ellenére internethálózat kiépítéssel foglalkozom Hollandiában. Hát nézd, mélyépítés, hálózat kiépítés, végül is építéssel foglalkozom, csak nem pont ugyanazzal. És hát ez a lényeg, hogy élvezd, és hogyha szereted, akkor bár mondjuk a smiley a végén azt mutatja nekem, egy kicsit ilyen fölhúzott szeböldökű smiley, de nem hiszem, hogy elégedetlen vagy, mert egyébként, hogyha már az embernek van egy biztos egzisztenciája, és nem elégedett a munkájával, azzal, amit végez, vagy nem szereti, akkor miért ne dobbanthatná és mondhatná azt, hogy megvalósítom az álmaimat. De valószínűleg, hogyha ebbe maradtál, akkor lehet, hogy szereted. Köszönjük a válaszodat. Mónika írja, én most találtam rá az utamra, és amit szeretek csinálni, masszőr vagyok, de van főállásom is, amit ott akarok hagyni, ha teljesen beindul a vállalkozásom. Egyébként szerintem a masszázs az egyik olyan dolog, amire nagyon-nagyon szüksége van a mai világnak. Nem régen valamelyik adásunkban, lehet, hogy pont tegnap beszélgettünk arról az egyik kedves hallgatóval, pontosabban én beszéltem, ő meghallgatta, hogy szükség lenne egy kicsivel több beszélgetésre, akár terapeutával, pszichológussal, írta ő, én meg hozzátettem, hogy bárkivel csak beszélgessünk, és egyébként a lazítás is ilyen, és szerintem masszőr is járna mindenkinek, mondjuk havonta egyszer, a világ sokkal boldogabb hely lenne, hogyha eljárnának masszőröző az emberek. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi akart lenni, az lett-e, és ehhez képest mivel foglalkozik, ha nem, 0635-92-95-ös.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős.

Mi akart lenni gyerekként, az lette, és ehhez képest mivel foglalkozik, hogyha nem? Ez a kérdésünk itt a Cegdét hangjában, és hát jönnek a válaszok bőven. Aki kicsit jobban kifejti, annak nagyon köszönöm, akkor van miről beszélni. Már is lássuk Lengyel Hajnak a üzenetét. Hát sajnos nem. Saját vendéglátásban gondolkodtam, jelenleg 3 gyerekes anya vagyok, és egy iskolában dolgozom portásként. Semmi gond, van még előtted idő, lehetőség, még összejött az a vendéglátás, és egyébként a 3 gyerekkel meg lehet gyakorolni azt, hogy milyen fogásokat csinálsz, esetleg majd a saját éttermedben. Károly írja nekünk, hogy grafikus szerettem volna lenni, de 2 év felfüggesztett után letettem róla. Nem tudom, hogy poénból írtad ezt így, nem hiszem, de én pont azt gondolom, nekem van ismerősöm, aki volt börtönben, és hát tulajdonképpen ott szakmát tanult, arra fordította a bent töltött időt, hogy valamit megtanult. A 2 év felfüggesztett is akár okot adhatott volna arra, hogy grafikusként gyakorolj, tanulj, fejlesd magad. Itt van Dóra üzenete. Bűnügyi patológus szerettem volna lenni, most minősített hegesztő vagyok. Nem egy a kettő, de szeretem a munkám. Hát tényleg nem egy. A bűnügyi patológus egészen más, mint a hegesztő, de a lényeg, hogy élvezed, és ahogy le is írtad, szereted a munkádat, ez a legfontosabb. Itt van Anita üzenete, cégvezető lettem volna, az is akartam lenni, ehhez háztartásbeli korlátozott hatalmú asszony lettem 2 gyerekkel, és nagyon sok smiley-val. Az is majdnem ugyanaz. Hát igen, mintha egy kis céget kormányoznál, úgyhogy tulajdonképpen ez szinte összejött. Megvannak ennek is a saját izgalmai. Bea azt írja, hogy nem teljesen. Igaz, hogy gyerekekkel és idősekkel akartam foglalkozni, de majdnem ugyanazt takarítok diák kollégiumban, ami hotel is, úgyhogy végül is gyerekek és idősek is vannak. Igen, hát ez a pozitív hozzáállás, ezt nagyon szeretem, kedves hallgatók, így kell oda tenni. Angél azt írja, igen, idős embereket ápolok, idestova 31 éve, a mai napig nagyon szeretem a munkámat, egyébként én ezen mindig gondolkodtam, hogy egyrésztről tudnám-e az ilyen szociális jellegű munkákat csinálni, mert néha emberi sorsokat, főleg, hogyha azok rosszabb sorsok, nagyon nehéz végignézni, és főleg időseknél azért egyszer-egyszer megesik, hogy el kell tőlük búcsúznunk valamilyen aspektusban, és hát ez nem tudom, hogy menne. Ugyanakkor azt érzem, hogy a szociális énem az nagyon segítene, akár önkénteskedés, akár ilyesmi, de valahogy mégsem tudom még rávenni magam, biztos, hogy eljön majd ez a pont is. Aki ugyanezen gondolkodik, azt csak biztatni tudom, szerintem segíteni az jó dolog. Ritával zárjuk ezt a blokkot, ő azt mondta, hogy felnőtt akartam lenni, és sikerült. Látják, kedves hallgatók, hogyha így állunk hozzá, a legtöbbünknek ez sikerül, és felnőttek vagyunk, úgyhogy használjuk ki, és éljünk a lehetőségekkel. Hamarosan folytatjuk 06 35 92 95 5-ös. Mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik?

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gála műsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. Egy új témával foglalkozunk a mai napon, még sosem hallott témával, legalábbis így a szóló pályafutásomat tekintve. Barbie-val már néztünk hasonló témát, de nem pontosan így volt feltéve a kérdés, ami nem más, mint hogy mi akart lenni gyerekként, az lette, és ehhez képest mivel foglalkozik? 0635 925 925, kívánság@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio, ezen a három platformon várjuk a válaszaikat, és érkezik is szép számmal. Még egyszer mondom, hogy aki kicsit jobban kifejti, az nekem nagy segítség, hogy tudjunk miről beszélgetni. Kálmán írja, hogy erdész akartam lenni, és az is lettem. 45 és fél év az erdőn egy erdészetnél. Hát az azért szép, szóval én még összesen nem éltem annyit, de igazán megsüvegelendő a teljesítmény, és milyen jó, hogy azt csinálhatod, amit szerettél, és valószínűleg nagyon élvezted is. Biztos nem minden részét, de ez volt, amiről álmodtál, és összehoztad, tessék róla példát venni. Sajnos a sors másképp hozta, amit lehetett, elrontott, írja nekünk Mónika. Köszönjük szépen a választ, de az nem derül ki, hogy mi akartál lenni, ami végül nem lettél. Nick írja nekünk, hogy is, de jobban szerettem volna lóbálni a lábam valahol a Tahiti szigeteken, örökké kisgyerekként sok pénzzel. Egyébként szerintem a felnövés nem jelenti a gyermeki énünk feltétel nélküli feladását, vagy feltétlen feladását pontosabban, ugyanis szerintem egy kis játékosság, az embernek a saját magára figyelés, ha az olyan dolgok csinálása, ami szórakoztatja, vagy röpteti, ezek szerintem mindenképpen részei kell, hogy legyenek a felnőtt életnek. Azt persze belátom, hogy nem minden helyzetben könnyű ez, meg nem minden helyzetben marad erre idő, de szerintem, hogy mindig ott kell legyen egy kis pajkosság, egy kis játék az ember életében, akkor nem tud unalmas lenni. Millióm azt szerettem volna lenni, de az végül nem lettem, írja nekünk Tibor, hát nos, az én sem, de erről is volt már szó nem olyan régen az egyik műsorunkban, hogy gyerekként milyen gyermeteg ötleteink voltak, és azt hittük, hogy milyen jó lenne milliómosnak lenni. Ma már 1 millió gyakorlatilag két havi félretett fizetésből összejöhet, és gyakorlatilag... Nem mindenkinél persze. Gyakorlatilag az ember onnantól milliómos, aztán mégsem megy vele olyan sokra. Ma talán már inkább a milliárdos szó az, ami ilyen feltétel nélküli gazdagságot jelent, amikor már nem kell többet dolgozni az embernek, hogyha azt elérte. De hát gyakorlatilag szerintem az nem is lenne jó, hogyha nem kéne semmit csinálni. És csak lógathatnánk a lábunkat, aztán ki tudja. Bírom, milyen felméréseket végeztek, köszönjük szépen. Azt viszont nem írja a kedves hallgató Imre, hogy ő mit szeretett volna lenni. Hát örülünk, hogyha tetszenek a kérdések, reméljük, hogy ez nem pejoratív érdemben jött ez a válasz. Nem tudom, mi szerettem volna lenni, de mindig azt csináltam, ami az éppen kedvem volt, ha meguntam, váltottam, írja nekünk Enikő. Egyébként ez a jó hozzáállás. Az előző generációk nehezen képzelik ezt el, hogy ilyen könnyen mozogjon az ember munkahelyek vagy akár szakmák között, de ez manapság már nem annyira durva, sőt, a fiatalok azt hallani legalábbis, hogy néha fél évnél vagy egy évnél többet egy-egy munkahelyen nem szeretnek eltölteni, mert kiüresednek, unalmassá válik, kiégnek esetleg, és mást akarnak keresni, változik a világ. Komp akartam lenni, de nem lettem komp. Aha, szóval Zoli nem komplett. Értem. Köszönjük Zoltánnak, és hamarosan folytatjuk. 0630 592 92, mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik?
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Menjünk tovább néhány kevésbé izgalmas választal. A kérdésünk az volt, hogy mi akart lenni gyerekként, és azzal foglalkozik-e manapság, és hát lássuk, igent írt nekünk Botond, nemet írt nekünk Adrián, nagyon nemet, kicsit máshogy fogalmazva Zoltán, szintén nem egy név nélküli üzenetküldőtől Anikó nem, Katalin nem, és Samantha nem, sajnos. Ilyen válaszaink is vannak, és hogy mindenki bekerüljön, akkor már így bemondtam ezeket. De itt van P.O. üzenete, aki nagyon szimpatikus nekem, azt írta, hogy régész, szerettem volna lenni, és lett belőlem egy két gyerekes édesanya, dolgozó nő. Én is régész szerettem volna lenni, de valószínűleg két gyerekes édesanya soha nem lesz belőlem, úgyhogy legyél büszke magadat, kedves P.O. Krisztián írja, hogy hegesztő vagyok, és az is akartam lenni. Teljesen jó. Következő üzenet küldünk DJ Anyu 17. Patológus akartam lenni, nővér lettem, majd énekes akartam, az nem lettem, de a zene azért megmaradt. Helyes. Én is akartam nagyon híres DJ lenni, meg zenei szerkesztő, azok végül is nem lettem, de a zene az ugyanúgy itt van az életemben. Köszönjük a választ. A következő üzenet küldünk Ágnes, semmi nem akartam lenni, de azért takarító végül lettem. Jó kis megfogalmazás, köszönjük szépen. Kereskedő vagyok, ezt írta Edina. Dávid pedig azt, hogy gyümölcs a joghurtban. Ő konkrétan a joghurt nevét is leírta, természetesen reklámra gondol. Igen, az én is akartam lenni gyerekként egy darabig, de hát aztán rájöttem, hogy akkor engem megesznek, és nem annyira jó. Itt van még Eszter üzenete. Nemrég üzletvezetőit tettem le, mivel a kisfiam fejleszthető auti. Így itthon vagyok és tanulok, más választásom nincsen. Gondolkoztam valami kézműves dolgon, például most pillangókat kaptam karácsonyra, és a preparálásukon gondolkodtam el, hát ha lenne rá kereslet. Ha a kisfiam sikerül rendes iskolába integrálni, akkor valami irodai vagy üzletvezetői állást szeretnék megcélozni. A mentál higiénis szakember képzés is érdekel, szívesen segítek azokon az embereken, akiknek szüksége van rá. Röviden törmelem, az lett a munkám, amire vágytam, anyuka vagyok, és legalább középvezetői végzettségem van, és nagyon sok szívecskel. Köszönjük Eszternek, és köszönjük, hogy végre valaki hosszan fogalmaz. Ha már hosszú fogalmazás, Károly is, ő e-mailben írt nekünk, a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Pályaválasztáskor én agyilag még nagyon gyerek voltam, nem is érdekelt a kérdés, és ötletem sem volt. Én csak bandázni akartam haverokkal, így édesanyám döntött róla, hogy mi szeretnék lenni. Aztán második évfolyamban már tudtam, hogy ez pont nem az, amit én tanulni akarok. Ha jól emlékszem, akkor még volt lehetőség átmenni egy másik rokon szakmára, de az meg úgy nem vonzott. Így kénytelen, kelletlen elvégeztem, amit elkezdtem. Ezután 8 évig benne voltam, benne is dolgoztam, inkább kínlódtam a szakmában, de amellett, hogy nem érdekelt, még alul is voltam fizetve, meg állandóan szőröztek a túlórak kifizetésével, stb. 8 év után otthagytam az egész kócerájt, azóta már más területen dolgozok, de az igazi szerelem a veterájármű restaurálás, tehát veterájármű restaurálás. Szép. Azt én már csak hobbi szinten tudom űzni, mivel 44 éves vagyok, és ahhoz való alapképzettségem nincs, hogy hivatalosan vállalkozásban csináljam. Sajnos a 14 éves életkor az még teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember eldöntse, mi szeretne lenni élete hátralévő részében. Én is voltam vagy 30, mire biztosan tudtam. Nagyon köszönöm ezt a véleményt, egyébként szóba is akartam hozni, hogy kicsit talán korán kell eldöntenünk. Több helyen lehet szakosodni meg minden, de nekem még az egyetemen is korai volt. Azt tudtam egyetemen, hogy zenével akarok foglalkozni, de a médián belül annyi felé lehet menni, és természetesen én persze a rádió felé mentem, de kérdés, hogy jó döntés volt-e, mert ma már a rádióknak annyira nagy szerepe, a Spotify és az internet világában nincsen. Mégis így alakult, én azt hiszem, hogy jól döntöttem, aztán majd meglátjuk, meddig lehet ezt kihúzni. De igen, 14 évesen az ember nagyon fiatal, hogy ezt tudja, de nem is arra vagyunk kíváncsiak, hogy feltétlenül eldöntötted-e, csak hogy mi akartál lenni gyerekként. Ez a kérdésünk a Ceglét hangjában, néhány zene után folytatjuk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

Kedves hallgatók, gyerekkori álmokkal foglalkozunk, mi akart lenni gyerekként, az lette, és ehhez képest ma mivel foglalkozik, ez a témánk a Ceglét hangjában, jön a sok-sok válasz. Aki kicsit jobban kifejti, annak nagyon köszönöm. Szerencsére sok válaszunk van, igyekszek mindenkit sorra keríteni, de ha nem sikerül, akkor esetleg legrosszabb esetben még egy adást foglalkozunk majd ezzel a témával. Kertész és állatorvos szerettem volna lenni, most kutyakozmetikus vagyok. Meg elvégeztem az állatorvosi asszisztensit is, hát annak már csak egy lépés az állatgyógyítás egyébként, de a lényeg az, hogy valamilyen módon segítesz az állatokon, és benne volt az állatorvos, a kertészet, meg ezek szerint a természetközeliség az vonzott téged már gyerekként is, gyakorlatilag ezen a vonalon maradtál. Robert csak annyit ír, hogy rabszolga lettem. Azt mondjuk nem írtad le, kedves Robert, hogy az is szerettél volna lenni, mert lehet, hogy sikerült. Itt van nekünk Eszter, aki csak annyit ér, hogy nem az lettem, és itt van István, aki azt mondja, hogy sok minden voltam, most ez vagyok, és küldett egy fotót is a Facebookon arról, hogy masszíroz, hát vagy ő, vagy valaki más, ezt nem tudjuk, de masszőr minden esetre, és úgy néz ki, hogy szereti is a munkáját. Krisztina írja, hogy hát én hercegnő akartam lenni, gondolom nem kell mondanom, hogy nem jött össze. De honnan tudod, hogy nem jött össze? Mármint, hogy miért is ne lehetne akár egy olyan kapcsolata az embernek, amiben hercegnőknek érzi magát, és a tenyerén hordozzák. Akár még összejöhet, vagy lehet, hogy össze is jött. Csak az ember néha nem vesz észre, hogy milyen jó dolga van. Nem azt mondom, hogy nálad is így van feltétlenül, csak az is lehet, hogy igen. Járjunk nyitott szemmel. Itt van László üzenete, először medencetakarító akartam lenni, aztán pizzafutár, majd apám végül eldobta a felnőtt filmeket, így maradt a mozdonyvezetés, és rengeteg vicces smile. Egyébként jó a poén, értettem, hogy a filmekben nem csak, hogy medencetakarító, pizzafutár, hanem mondjuk vízvezeték szerelő is lehettél volna még. Na mindegy. Igen, hát gyerekként az ember azt gondolja, hogy ez milyen jó. Boncmester akartam lenni az első békabontolás után, amikor lenyaltam a szikét, eltanácsoltak, nem értem, hogy miért, írja nekünk Károly, tele smiley-val ez is, nyilván visznek szánta, de ül is a poén. Az a helyzet, hogy nekem volt egy boncmester hölgyismerősöm, hát olyan dolgokat mesélt, hogy a fülem ketté állt. Én nem tudom megérteni, hogy valaki hogy megy ilyen pályára, őt sem tudtam megérteni. Minden esetre elég kemény dolog. Mondott egy ilyet egyszer, utána nem sokkal később, hogy ő már az élő, mozgó emberek között nem is érzi olyan jól magát. És akkor ijedtem meg egy kicsit. Na mindegy. Kedves hallgatók, egy utolsó blokkra még visszajövünk, mindenki írja meg, hogy mi szeretett volna lenni gyerekként, és hogy végül az lett belőle. Nem mindenki írja meg, csak akinek kedve van, és annak nagyon köszönöm. Hamarosan folytatjuk. Ceglét Rádió FM 92.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók. Rengeteg remek üzenetet kaptunk arról, hogy ki mi szeretett volna lenni gyerekként, hogy az lette, és aztán ehhez képest ma mivel foglalkozik. De hogyha visszagondolnak, vagy esetleg vissza tudnak emlékezni a műsor elejére, vagy hogyha esetleg nem voltak velünk a műsor elején, most újra elmondom, hogy hoztam egy kis statisztikát. Amerikában készült, 500 gyereket kérdeztek meg arról, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha felnőtt. Ehhez képest ezek voltak a válaszok. Első helyen a profi sportoló volt, második helyen az orvos, harmadik helyen a nem tudja, negyedik tanár, ötödik állatorvos, hatodik tűzoltó, hetedik tudós, nyolcadik űrhajós, kilencedik mérnök és tizedik a rendőr. Ez tehát egy amerikai felmérés. Egyébként a kisebb gyerekeket, akiket megkérdeztek, volt, aki állat szeretett volna lenni, de a szuperhős 3-4 éves korban nagyon-nagyon népszerű volt. Ehhez képest most megnéztük a kedves ceglédi hallgatóknak a véleményeit, és hát tulajdonképpen állatorvos az volt benne több is, ez az ötödik helyen van, tanárt, orvost és profi sportot nem igazán mondtak, kukást hallottunk, de nekem tudós sem rémlik, így konkrétan, hogy tudós, rendőr volt, aki szeretett volna lenni, de az a lényeg, kedves hallgatók, hogy nem igazán fedjük le az amerikai statisztikát, nem baj, nem is volt ez feladatunk, hogy lefedjük, minden esetre érdekes, hogy kicsit más ott, amik szeretnének lenni az emberek, és ugye felolvastam egy szülő véleményét arról, hogy hát a felmérés után megerősítette abban, hogy szeretné, ha a lánya bármilyen foglalkozást választhatna magának, ezért igyekszik a környezetét úgy alakítani, olyan játékokat, könyveket, filmeket hazavinni, amik ezt a, hát tulajdonképpen szabadságot csak még szabadabbra, még szélesebbre nyitják a gyerek előtt. Nos, nézzünk még néhány üzenetet a végére. Vannak még ilyenek, hogy György azt írja nekünk, hogy igen, az lettem, de nem derül ki, hogy mi. Barbara azt írja, hogy zsoki szerettem volna lenni, a magasságom súlyom megvan hozzá, de nem az lettem, szabadúszó vagyok. Mária azt írja, igen, sikerült megélnem a nyugdíjas kort, 44 év éjjel-nappal non-stop hajtás után. Ehhez gratulálunk. Boróka azt írja, még nem tudom, mi szeretnék lenni, van még idő, 24 éves vagyok, erről is beszéltünk ma, hiszen 24 évesen az ember sokszor még nem tudja, hogy mi szeretne lenni majd felnőtt korában, vagy hogyha tudja is, mi szeretne lenni, nem biztos, hogy tényleg azt akarja, majd amikor már 5-8-10 éve dolgozik. Attila azt írja, én nem igazán tudtam, mi szerettem volna lenni, de azt se tudom, most mi vagyok. Ám lehet még belőlem valami, és egy mosolygó smiley. Edina, igen, tanár lettem, és nem az lettem, írja egy másik Ilona, konyhai kisegítő vagyok, és Andrával zárjuk a mai műsort, óvónő szerettem volna lenni, de eladónak tanultam, nem dolgozom a szakmámban, főállású anya vagyok, és szerintem az is egy nagyon szép szakma. Folytatjuk még ezt a műsort, mert vannak még üzeneteink, kedves hallgatók, de azt már egy másik alkalommal, és nem holnap egy új témával, egy másik témával jövünk, de jelentkezik szintén a Ceglét hangja, ezt a témát pedig majd valamikor a közeli jövőben folytatjuk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét rádióval addig is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a remek válaszokat, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: FM 92.5 Ceglét rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt Szegléd.

0: reggelt velem még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd rádióban.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Tovább apadt a Duna. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az Országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúszta felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsztában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk errefelé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli, északnyugaton az északnyugatira forduló szél.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban itt a Jó reggel Ceglédben már is jönnek a legfrissebb információk. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk, beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Tovább apadt a Duna. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal. Jön majd többek közt Nagy Bogi, de Harry Styles egyik felvételét is játszom majd, valamint programokat ajánlok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatal és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt

0: reggelt, Ceglét!
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: következik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és török fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-től 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-től 17:00-ig, szombaton 21:30-től 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
9: Napos, száraz időre számíthatunk, döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik.
4: Az időjárásról.
9: Országszerte napos, száraz idő valószínű. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Szeglédet egyrészt a dalokkal, másrészt pedig a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Béres Anett való világos szereplésre hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor 20 éves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt, eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét és a celebkedésből élje meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett Sáfrány emesével megnyerte az Ázsia Express 2024-es évadát, és nem sokára a Fan VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd. Mindenre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él. Erről mesélt most a Borsnak. Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a mőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani. Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalomba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is, kezdte Anett. Fogyasztószalonon van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát, nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt, az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki más, ami számomra nagyon pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra. Teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban, mesélte nevetve. Az egykori valóságshow sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most. A való világ 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes vagy színész, aki megdolgozott a hírnévért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én a celebségből éltem volna, magyarázta. És hogy mit mondott még ezen kívül Béres Anett, elolvashatják a borsonline.hu oldalon.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A belga élvonalbeli Zulte Waregemnél folytatja pályafutását Átrok Zalán, akinek a játékjogát a múlt héten a hírek szerint 1 millió euróért, körülbelül 360 millió forintért megvette a belga klub az MTK Budapesttől. 3 éve még csak nem is álmodott ilyen fordulatról, ahogy a lapnak elmondta, akkor még a Honvéd játékosaként az NB2-ben szerepeltem a haladás ellen, elszakadt a kereszt szalagom, ami nagyon megviselt. Mindössze 17 éves voltam, tele tervekkel és reménnyel, de a sérülés miatt egy évet ki kellett hagyni.

0: Meg lehet furcsa hangzik, de utólag visszatekintve talán ez a sérülés kellett ahhoz, hogy ma a Zulte Waregem játékosa leessek. Abban az egyesztendőben ugyanis lelkileg, mentálisan megerősödtem, még jobban megbecsültem az egészet. Hogy mit mondott még Átrok Zalán labdarúgó, ez is kiderül a Portálról. Javában készül az új idényre a Ferencváros női kézilabda csapata. A dán Jesper Jensen az ismét fokozódó kánikula küszöbén is intenzív, több mint másfél órás mozgalmas edzést vezényelt játékosainak az Elek Gyula arénában. Az egyik új érkező, Omoregi, a következőt nyilatkozta. Következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva. A magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni, és jó lenne bejutni a VL 4-es döntőjébe is, mondta tehát az új szerzemény. És hogy mit mondott még ezen kívül, ez is kiderül a Nemzeti Sport.hu oldalról. Sorozatban 5-5-ször duplázott az országos bajnokságon a 100 és a 200 méter magyar rekordere Takács Boglárka. A 24 éves sprinter előbb szombaton a rövidebb távján, majd vasárnap a félkörös távon sem talált legyőzőre. Sőt, 23.02-es idejével az eddigi saját legjobb OB idejét futva hódított el ismét a bajnoki címet. Arra kérdésre, hogy volt-e olyan futása a nyáron, amivel maradéktalanul meg volt elégedve, így felelt: remélem a következő lesz az, olyan még nem volt, amivel maximálisan elégedett voltam, külön-külön az eleje, a közepe és a vége is sikerült, már csak össze kellene rakni. A szezon stabilnak mondható, jó átlagot produkáltam, de még várom magamtól az igazán kiemelkedőt. A következő futás Birminghamben az EB-n a 100 méter előfutama lesz. Takács Boglárkával is készült egy beszélgetés, ezt is elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban.
1: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: 92-tön a Ceglid Rádióban a reklámok után a friss infókkal folytatjuk, kedves hallgatók, aztán meg a dalokkal, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
7: Napos, száraz időre számíthatunk, döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek, a hűtővízként is használ Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte napos, száraz idő valószínű. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Nem sokára programokat ajánlok, szólok az időjárásról. 8 óra után pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúszó felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsztában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkület, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk errefelé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli északnyugaton, az északnyugatira forduló szél.
1: FM

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a Jó reggel Ceglét harmadik 60 perce. A hírek után azonnal játszom Calvin Harris és Sam Smith közösét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Jó reggel Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Napos, száraz időre számíthatunk. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte napos száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átítatott energiától duccadó, friss, vidám, habkönnyű, sötmitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

Már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglit Rádióban a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, motója az, hogy az esemény, ami mindent megváltoztathat. Hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos! Ha meg akarod érteni az emberek viselkedésének mozgatórugóit, akkor a lelküket kell megértened először. Ha érdekel a téma, merülj el egy kicsit a pszichológia világában, és sok mindenre választ kaphatsz. Most az elmét készen áll olyan dolgok befogadására is, melyek eddig talán elkerülték az érdeklődési körödet. Bika az, hogy néha megérzel előre dolgokat, hogy megértesz olyasmit is, aminek a részleteivel talán nem is lesz tisztában, egy különleges ajándék. Most pedig ez az intuíció nagy hasznodra lehet, hogy eligazodj ebben a fortyogó, gyorsan változó világban. Kövesd hát ma a megérzéseidet, nem fognak megcsalni. Egy érdekes felfedezés vár most rád. Ikrek, ha egy rejtét szeretnél megoldani, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy a titkok nyomába eredj, és ez nagy segítségedre lehet valaki, akivel mostanában egyre több időt töltesszel közösen. Ügyelned kell azonban, hogy ne ess túlzásokba. Néha ugyanis a dolgok mögött nincsen semmi különleges, egyszerűen csak az van, amit látsz vagy hallasz. Rák! Ma egy pletyka érkezhet be hozzád valakivel kapcsolatban, aki kedves a szívednek és talán elsőre egészen hihetőnek fog hangzani a dolog. Mielőtt azonban készpénznek vennéd a hallottakat, győződj meg arról, hogy minden részlete igaz-e a hírnek. Van rá esély, hogy csak részben fedi a valóságot az, amit hallottál. Oroszlán, ma ha lehetőséged lesz rá, igyekezz kitisztítani a fejedet, ha lehet a szabad levegőn, és zárd ki mindazt a sok információt, amelyel tele van már az agyad. Kábult és terhelt vagy szellemileg, és ez nem is csoda. Szakítsd meg egy kis időre az információk áramlását, és csendesítsd el az elmédet. Olyan lesz, mintha egy kicsit újjászületnél. Szűz! Ma egy problémán vagy egy rejtélyen járhat az eszed, és ha van rá lehetőséged, ki is nyomozhatod, mi van a dolgok hátterében. Lehet ugyanis, hogy most felfedezed, hogy valami mögött, amiben mindenki egyetért, valójában több is rejlik, és ez megváltoztathat néhány dolgot a te szemedben. Azért arra ügyelj, nehogy bedőj valami összeesküvés elméletnek. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, az ismeretségi körödben ma valakiről kiderülhet, hogy egészségügyi problémákkal küszködik, emiatt pedig könnyen kerülhet nehéz helyzetbe. Ha teheted, igyekezz a támogatásodról biztosítani, és segíts neki azzal, hogy megosztasz vele olyan információkat, amely a hasznára lehet. Ilyen helyzetben az összefogás nagyon sokat érhet, és még a felépülést is segítheti. Skorpió, ma igyekezz a fontos feladataiddal mielőbb végezni, mert elképzelhető, hogy egy váratlan esemény vagy hír miatt a nap második felében elfoglalt leszel, vagy pedig a figyelmedet valami más, nagyon fontos dolog köti majd le. Különösen azokra a dolgaidra legyen ez igaz, melyek papírmunkát vagy hivatali ügymenetet igényelnek. Nyilas! Néha a körülöttünk zajló események vagy híre arra késztetnek bennünket, hogy mi magunk találjunk magyarázatot,

0: és az ismereteink között lévő hízagokat saját ötletekkel töltsük meg. Ez általában nem okoz túl nagy problémát, de most óvakodnod kellene attól, hogy te próbálj magyarázatot adni a világ körülötte zajló eseményeire. Hidd el, nem az történik, amire gondolsz, és a valóság egyszerűen csak az, amit te magad is tapasztalsz. Bak, ma egy fontos, elveszett dolgot kereshetsz napközben, ami lehet egy tárgy, amelyre szükséged van, és elkeveredett való, de az is elképzelhető, hogy egy érzés az, ami hiányzik, és úgy érzed, már soha nem tér vissza. Bármi is legyen az, elő fog kerülni, de talán máshonnan vagy más formában, mint ahogyan arra számítasz. Vízöntő. Valami eltűnik az életünkből, és az ezzel kapcsolatos események olyan gyorsan követik most egymást, hogy szinte lehetetlen azt minden részletében követni. Talán nem is kell minden egyes elemére odafigyelned a folyamatnak. Sokkal fontosabb arra koncentrálnod, hogy most itt az alkalom kitalálhatod, kifejlesztheted önmagad új verzióját. Tedd meg, kezd bele ma! És végül halak, ma talán olyan papírmunka vagy ügyintézés vár rád, amely a jövő szempontjából fontos lehet, így ne vegyél ezzel kapcsolatosan semmilyen részletet félvárról. Olvass el és értelmezd minden részletet, mert ha jóvágysz valamit, onnan már nehéz visszacsinálni a dolgokat. Légy résen ma, a saját érdekeidet ugyanis senki sem védi meg helyetted. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt. Cegléd.

0: Kedves hallgatók, a legfrissebb információk most jönnek, utána meg visszatérek a dalokkal, majd maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: szerezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk reklámok után dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és programokat ajánlok, valamit szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt!
2: Jó reggelt

0: Innovációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azok saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátásak, néhol jelenhetnek meg kúszó felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunstlábon helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk erre felé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli, északnyugaton az északnyugatira forduló szél. Cegléd

0: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc a mai reggeli műszak utolsó felvonása? Azonnal mutatom. A hírek után azonnal majd a Turn the Lights Off című közös ismerős szól. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos, száraz időre számíthatunk. Iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél.
3: Az időjárásról.
8: Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, meg persze beszélgetéssel. Mindjárt jön egy dialógus, hogy mi lesz a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegl!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
7: FM 92.5 Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, nyári programokról, nyári ceglédi programokról lesz szó tehát a következő percekben, és hát mondhatni szokás szerint Détári Lukács Ágival fogunk mindenről beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz.
8: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is.
7: Némi bacillus támadás alatt állsz azért, de ez nem meglepő ebben az időben sajnos. Ugye amikor egyszer 40 fok van, egyszer meg 22, szóval azért vigyázz magadra tényleg.
8: Köszönöm. De
7: örülök, hogy el tudtál jönni.
8: A tempó miatt, amiben dolgozunk. Tehát
7: igen, mert
8: a orka szezon az egy pár éve nincs itt Cegléden.
7: Így ezt a nyári szünet kifejezést ugye elfelejtettétek, úgy veszem észre. No, de hát kell is a program, mert azért nem mindenki nyaral. Akik itthon vannak, nekik pedig nagyon jól esnek ezek a programok, jól estek az eddigiek is. Ha picit visszanézünk, a Laska óta nem is találkoztunk például, azért jó, hogy értékeltétek ezt utólag.
8: Gyakorlatilag ugyanannyit kell dolgozni egy kétnapos rendezvényért, mint a háromnapos.
7: Hát persze.
8: Úgy magán az előkészületen, az elpakoláson, a helytálláson nem nagyon érzékeltünk, hogy itt csökkentés
7: igen.
8: van. Ugye azon csökkentettünk, hogy pénteki színpadi programok nem zajlódtak, minden ugye állt, fölhúztuk, tehát gyakorlatilag nyitásra készen, csak a pénteki nap az most nem valósult meg, szombat és vasárnap ment gőzerővel, ugye ott teljesen hajnal 3-ig kitoltuk, én ugyan, ugye minden
7: bizony.
8: Éjszaka ott voltam, és ugye hajnalig, de én vagyok az éjszakai ügyeletes, és akkor hajnalban megmennek a pacsirta típusú kollégák, ugye ők pedig a főzőversennyel, ugye idén közel 80 főzőcsapat vett észre a Laska Fesztiválon, ennek nagyon jó közösségi ereje van, tehát hogy
7: hogyne.
8: Olyan nehezen

0: Egy osztálytalálkozót is leszervezett ide.
1: No, hát akkor.
0: Tehát, hogy azoknak is helyet adunk, tudom, hogy jönnek ide egyetemista barátok is, tehát, hogy egy ilyen a fiataloknak egy találkozási helye is, úgyhogy egy ilyen az a része, az a lényegi része egy közösségszervezőnek a nagy fesztiválokon, az abszolút azt érzem, hogy megvalósult. Uh-huh. Ugye most idén a sport része a költségcsökkentés miatt ugye elmaradt, tehát
1: hát
0: az
1: annak van egy ilyen a költségcsökkentés
0: hiány része, uh-huh. De igazából azt gondolom, hogy a fiatalok, akiknek ez a célrendezvénye lett már, és teljesen rájuk kezdtünk fókuszálni, ott voltak minden este, és nagyon jól látni őket, együtt szórakozni, jól érezték magukat, kis színpadon is ugye a helyieket is, a fiatalokat is ugye előnybe részesítjük, helyet adtunk, most ugye megfordítottuk a színpadot, ott a részen igen. A gazdag kínálat volt, ételital kínálat volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a célközönségnek ez maximálisan jó volt ez a program, és a közösség részének, az idősebbek ez a főzőverseny és a kis színpadi programok, de azt mondhatom, hogy a Horváth Tamás program is teljesen
1: akárhoz is,
0: működött
1: persze.
0: Nekik.
1: Igen.
0: A gyerekeseknek a gyerekkoncertek ugye hatalmas tömeggel vettek részt. Tehát azt gondolom, hogy a hagyományos részleteivel ugyanúgy meg tudtuk rendezni minőségi változtatás nélkül ezt a rendezvényt.
1: Igen.
0: Mi már azóta kértünk visszajelzéseket a kilátogatóktól. Több mint 300 visszajelzés jött, ez nagyon nagy
1: az
0: dolog.
1: Jó.
0: És a pénteket hiányolják. Tehát ha
1: hát
0: lehet változtatni jövőre azt a formáját, hogy megszerették ezt a péntek,
1: hát,
0: szombat, vasárnap, ha jó lenne majd visszatenni.
1: Igen, igen, ugorjunk Alaskától, mert még annyi mindenről kell beszélgetnünk. Hát a költségcsökkentés ugye sok felé lecsapódott, többek között a nagy sikerű Nóta esten is. Ugye ezt sem a szokott helyszínen tudtátok megrendezni most.
0: Igen, bár ennek nem a költségcsökkentés volt az oka, hanem ugye egy testületi határozat, ami tavaly született tavaly ősszel, és ugye költségcsökkentést rendelt el a hivatalnál is, és itt ugye a biztonsági őrzés létszám probléma miatt az épületnek a biztonságára nincs személyzet. Én hiába viszek egy rendezvényre saját biztonsági szolgáltat, magáért az épületért nem tudok
1: felelni. Ja, persze. Igen, igen.
0: Ezért ugye a határozatnak megfelelően a jegyző asszony nem adta rendelkezésünkre ezt az udvart, így gyakorlatilag dönteni kellett, hogy akkor hol valósítjuk meg, és amivel Ödési Központnak a megyében legnagyobb színházterme van, adta magát a dolog, hogy akkor a színházterembe visszük, ugye 500 férőhelyes a nézőterünk, mi is kitettük volna a saját udvarunkra, ahogyan a nyári programokat is ott valósítjuk, de az jóval kevesebb befogadó létszámú. Úgyhogy így
1: is
0: a színházterem
1: azért
0: maradt, a programban kellett költségcsökkentést csinálni, így a technikai költségek is megspórolásra kerültek, miután ugye se színpadot, sem külső hangosítást nem béreltünk, de a fellépők minőségében, énektudásában azt gondolom, hogy nem volt,
1: volt a
0: csökkentés.
1: Meg volt a hangulat.
0: Mert teljesen meg. A létszámban 405-en jöttek el a rendezvényre, tehát maga közönség is szép számmal képviseltette magát, és hát zengett a Nótától a ház, tehát ugye énekeltek is. Ja. Azt gondolom, hogy pozitív értékeléssel mentek el. A művészváróban a művészek mindenképpen, tehát jól érezték magukat, és köszönték a meghívást. Hívást, kiváló cigányzenekar működött, most egy új zenekar, illetve hát ugye újítottunk a fellépőkben is, kényszerűségből és hát ugye frissítésből is.
1: Persze, igen, igen.
0: És hát nagyon jól debütált az a műsorvezetőnk is, Szebeni Szilvi személyében, aki nagyon kiváló műsorvezetője volt a programnak.
1: Na, remek. Hát akkor ennek lehet, hogy majd még lesz egy kis utózöngéje a későbbiek során is. Hát nézzük, hogy mi várható még ezen a nyáron, és hát mennyire fog beleszólni majd a kicsit csökkentett költségvetés. Hát itt augusztusban, az mindenképpen augusztus 20-a azért egy nagyon fontos esemény lesz.
0: Igen, ez egy kötelező állami ünnep lesz.
1: Igen.
0: Az ünnepség részét tudjuk idén megvalósítani, és ezt is a színházteremben valósítjuk. Ugye március 15-én is
1: igen,
0: a színházteremben voltunk, augusztus 20-án is a színházteremben leszünk, és az ünnepség részét tudjuk megvalósítani az idei költségvetésből. Ezért az ünnepségen a köszöntő beszédet, ugye a polgármester úr mondja, ünnepi beszédet és első ceglédi ünnepi beszédét tartja Muhari Gergely országgyűlési képviselő.
1: Igen.
0: az egyházak a hagyományos kenyérszentelést, kenyéráldást tartják. Szebeni Szilvi énekelni fog itt velünk is nekünk, illetve ugye egy kis ünnepi műsorra Benkő Péter fog fellépni itt, illetve természetesen a helyi Cegli Tánc Együttes, aki ugye a kenyérosztásnál is segítségükre lesz, és ők is műsorral készültek. A színházi előtérbe pedig a gyerekeket várjuk kézműves foglalkozással a kollégáim. Úgyhogy ez egy délelőtti program lesz idén, rendhagyó módon.

0: Cegléden. A programot megvalósítjuk, a megemlékezést, illetve az ünnepséget megtartjuk, de ezt egy szűkebb formában, a színházterembe. Tehát nem ötlettelenek voltunk, vagy nem tudtuk, hogy hogyan kell. Ez most nem az a szabadtéri Szent István napi program, amit megszoktak a ceglédiek, hanem ez egy ünnepség, aminek a színházterem ad helyet.
1: Igen, igen. No, de előtte is és utána is azért még van bőségesen program, és nem csak a színházteremben, hanem a kultudvarban is.
0: Így van.
1: Ugyebár, és hát ezekről lejtsünk néhány szót, miket emelnél ki ezek közül, mert rengeteg van egészen az augusztus 29-ei tanévnyitó bőrzéig.
0: Ugye itt az elődeim is szerették ezt a B-udvart, ugye többször hallottam terveket Farkas Katalintól, Lőr István igazgatótól, hogy ebből a B-udvarból milyen egy játszóteret, még itt dolgozott a Frömbach Évi, aki ennek egy nagyon szép játszótér tervét készítette, fűszernövényekkel is, és egy ilyen nagyon klassz helyszínt álmodtak meg, és aztán az élet úgy hozta, hogy ezt tudtuk egy kicsit javítani, ezt a B-udvart, egy kicsit járólapokkal lerakni. Hosszú-hosszú évtizedek után a Patkós Irma iskola pár évvel ezelőtt elvitette a konténerét, ami ott csúnyálkodott az udvar közepén. Igen. Elkezdtük nevelgetni ott a növényzetet, és tataroztuk a homlokzatát az udvar felől, és hát rá eszméltünk, hogy ez egy nagyon jó helyszín, és ugye évekig a koncerteket, a nyári koncerteket az A-udvaron, a kaszinóba tartottuk, és áttettük a B-udvar, és kiderült, hogy sokkal jobb akusztika, meg jobb a milliője, és tavaly kitaláltuk ennek az udvarnak a kultudvar nevet, és ugye évekkel ezelőtt már a szabadtéri mozit is elkezdtük, ugye a régi idők tárházába kezdtük, és aztán hazamentünk a B-udvarba, és gyakorlatilag a koncerteknek, a kertmozinak tavaly, illetve már a tavaly az első színházi előadásnak kitaláltuk ezt a gyűjtő fogalmat, a helyszíne, hogy kultudvar, úgyhogy a B-udvart elkezdtük kultudvarként használni, és ez ad helyet a kertmozinak, amire közönségigény volt, ugye a szabadtéri kertmozira. Ezeknek adunk több alkalommal helyet. Ugye tavaly először debütált a színjátszó szakkörnek az színházi előadása. Ennek adunk helyet. Ugye volt még egy színházi előadásunk tavaly, és a hangfoglaló koncerteknek is a B-udvar ad helyet. Úgyhogy a múlt hétvégén volt egy nagyon klassz élmény, a pénteki estén a Csigáék jöttek a kis nosztalgia bulival a kettes terembe 8 óráig, majd 8 óra pár perckor a B-udvaron megszólalt a rockzene, mert az Imágó Mundi szegedi gyökerű zenekar a 10-20 éveseknek tartott egy rockkoncertet. Szombat este meg tele volt a színházterem a nóta kedvelőkkel, és együtt énekeltek, és erre nagyon jó ránézni, mert egy vidéki művelődési központnak ez a dolga.
1: Hát ez
0: a dolga is, hogy ezt a különböző generációkat megszólítsa, kiszolgálja, és ez a kultudvar nagyon jól működik. Van egy faházunk, ahol a büfét működtetjük, ott lehet a kertmozinál popcornt vásárolni, a koncerteknél sört, bort, fröccsöt, repohara, tehát ott működtetünk egy ilyen kis különböző székeink vannak a színháznál, a kárpitozott szétet tesszük ki, a kertmozinál a nyugágyakat tesszük ki, a színes székeket tesszük ki, tehát hogy ez ilyen változatos arcát tudjuk megmutatni, vannak lampionok, úgyhogy lesznek diszkók is a nyár folyamán, illetve a színházak, ami ugye fontos, hogy most elsőjén egy zumba parti lesz, ugye a zumba egész évben működik a művelődési házban, még nyáron is, mert teljesen folytatják.
1: Hogy sincs nyári szünet akkor?
0: Nincs, épp testben, épp lélek. Lesz egy retro diszkó után, a másodikán másnap Egyházi Géza és Mahó Andrea operett musical előadást hoz oda a kultudvarba. Következő héten ugye kertmozi van, szerdánként, 8-án az amatőr színjátszó szakkör valami bacillus előadását fogja előadni, egy kétszemélyes darabot,
1: amire magadra.
0: Szeretettem, én vagyok a reklámarc.
1: Igen.
0: És aztán hát folyamatosan...
1: Viszont ugye helyiek tényleg, tehát ceglédi szereplőkkel, Zsanyi Misi vezényletével, ugye?
0: Igen. Ugye most ez egy kétszemélyes darab, ugye Rözovján doktor úr és Becker Betty fog szerepelni, és Ozsgyányi Mihály rendezte az előadást.
1: Hú, az izgi.
0: Úgyhogy aztán lesz még egy buli augusztus 15-én, egy karibi partit tartunk, ugye aki február 14-én a Valentin napi bulingban részt vett a kamaraterembe, ő hasonló fogadtatásban részesült, tehát aki ott volt februárban, az erre számíthat itt augusztusban, egy nosztalgia bulira, karibi hangulattal, és hát a szerdánként a lényeg a kertmozi, hogy szerdánként minden szerdán kertmozi van, ehhez még jönnek majd előadások, csak valószínű azokat már szeptemberre tudjuk tenni, mert szeretnénk egy mozit levetíteni Szolnoki Péter emlékére, egy mesefilmet, szeretnénk egy mozit levetíteni Scherer Péter emlékére,
1: tehát bizony.
0: És van közönségigény művészfilmre, úgyhogy a Tyúkot és a Csendes Barát című művészfilmet fogjuk még lejátszani, csak ennek még ott szeptemberben, augusztus végén új dátumot kell keresnünk.
1: Persze.
0: Lesz még egy koncertünk augusztus végén Horányi Julival, ugye ez a hangfoglaló koncertünknek a programja, illetve még most júliusban lesz egy mesekertünk, mert csütörtökönként pedig mesekert van, bár ez a kaszinó udvarban van, mert a kisebbeknek az egy nagyon szeretett, kedvelt udvar, és lesz egy záró meglepetés mesekertünk augusztusban, az augusztus utolsó csütörtökén, ugyanis 10 éves a mesekert, és tartunk egy jubileumi bulit egy koncerttel, úgyhogy meg egy süti evéssel, úgyhogy ez egy meglepetés plusz előadás, egy ingyenes program lesz. Úgyhogy azt gondolom, talán nem hagytam ki semmit.
1: És azt hiszem, hogy...
0: Ha itt Cegléden programot keresnek, és azt mondják, hogy nincsen, az nem igaz.
1: Akkor az nagyon nem igaz. Aki pedig most sem tudná gyorsan visszamondani az összeset, én sem tudnám gyorsan visszamondani az összeset, amit most elmondtál nekünk, az a ceglédikultúra.hu oldalon ugye mindent napra készen megtalál.
0: Így van, meg hát a Facebook oldalunkon a legaktívabb, az Instagram oldalunkon is, illetve hát a Superinfónak a különböző számán, illetve nagyon jó partnerünk a két média, ugye a Cegléd TV és a Cegléd Rádió, és ti is
1: igyekszünk
0: mindig írtatok róla.
1: Aktuálisan minden egyes.
0: A színfalak mögött egy kis karbantartás zajlik, ugye amit a karbantartók maguk meg tudnak oldani, ugye festésjavítás.
1: Szinte kötelező nyaranta, igen.
0: Hát amit tudunk, a büdzsénk, amit enged, sokkal több karbantartásra lenne szükségünk, de működésben most ennyit tudunk, illetve hát gőzerővel a Kossuth toborzót, a 30. jubileumi Kossuth toborzót készítjük elő. Épp a történetét kutattam ki a helytörténeti könyvtáros Szila Janikó segítségével, úgyhogy ennek az előkészületei vannak, illetve a programnak. Ez is egy csökkentett Kossuth toborzó lesz, de azért minőségében, színvonalában nem engedünk.
1: Nem szabad.
0: És hát ugye díszvendégeink is lesznek hozzá, meg hát egy komoly visszaemlékezés, mert nagyon ritka az országban az a rendezvény, amit 30 éven keresztül meg tud szervezni az önkormányzat.
1: Bizony, és mindig azért
0: és ezelőtt tisztelegni fogunk, illetve hát méltón meg fogjuk ünnepelni. Úgyhogy ezzel vagyunk elfoglalva, illetve hát már az őszi programokkal rengeteg őszi programunk lesz.
1: Na.
0: Itt Bróditól kezdve Kovács Katin keresztül a decemberünk teljesen tele van, tehát nagyon sok izgalmas színház, koncert, előadások, konferenciák. Na hát,
1: ezekről nyilván fogunk beszélni majd akkor, ahogy odaérünk, mert muszáj lesz meglengetni, és természetesen az aktuális programokról pedig a Programozó című műsorunkban nap mint nap többször is értesülhetnek, érdemes odafigyelni, aki pedig úgy hosszabb távra tervezgetne, mondom, a megfelelő oldalakon, a ceglédikultúra.hu, vagy a Facebook oldalatokon, vagy az Instagram oldalatokon,
0: a Turinformon keresztül
1: is.
0: A strandon, illetve
1: aki nem találja meg ezeket a programokat, az megérdemli. Tehát biztos, hogy ezek bárhol szembe jöhetnek, akár itt a 92.5-ön is, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is, és Ági, legközelebb is nagyon szívesen látunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és keményen harcolj a bacikkal.
0: Köszönöm.

0: És után is a Zanzibár felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Most folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, aztán pedig visszatérek a kiváló muzsikákkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaudi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál, Süveges András. Most reklámok után jön majd a Dr. Béres Fére, Ma jól vagyok című régi jazz meg az sláger újragondolása, majd programokat is ajánlok, úgyhogy mindenképpen hallgassanak rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió.

0: spicy.
1: Kedves hallgatók, a mai jó reggelt Szeglének vége. Mutatom, hogy mivel indul a plusz-minusz kettő a hírek után. Sims és Tom Szentály együtt érkezik hozzá, nem sokára, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos, száraz időre számíthatunk. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigeten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Tagandrogot. Helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült. Több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre fekvő Riazányban pedig 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai ukrán dróntámadás miatt sérültek meg. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolaiv kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 fegyverrel és 6 felszereléssel megrakott hajót Odesszától keletre, a Fekete-tengeren. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. A hétvégén tartják a Havasboldogasszony nagybúcsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatója, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, az oltást nehezíti az erős szél.
3: Az időjárásról.
8: Országszerte napos száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
2: Közlekedési információ.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz-minusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és persze a lapszemlével. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, lapszemlével a blik.hu oldallal egészen pontosan. Széphalmi Juliska és Sánta László egykor álompárként éltek a köztudatban, s a szerelmük gyümölcsekként egy kisfiú Lacika született. Ám a kapcsolatok nem bizonyult tartósnak, és 2020-ban hosszú vívódás után a válás mellett döntöttek. Bár azóta is közösen nevelik a gyermeküket, a múltban szerzett sebek és a kapcsolatok során felhalmozódott feszültségek a mai napig hatással vannak rájuk. Most újra együtt láthatók az RTL Plus Premium Exek csatája című műsorában, melynek kapcsán őszintén beszéltek a házasságukról és annak kudarcáról. Sánta Laci és Széphalmi Juliska kapcsolata a kezdetektől fogva dinamikus és impulzív volt, amelyben a különbözőségek ugyanúgy jelen voltak, mint az összhang. Sánta László szerint a 12 év korkülönbség sosem jelentett problémát, sokkal inkább a világnézetbeli eltérések és a különböző családi háttérből fakadó neveltetés okozta a konfliktusokat, melyek végül a válásukhoz vezettek. Alapvetően nagyon jól megvagyunk, külön-külön egymással. Sokszor jelentett problémát, hogy míg én kritikus szülő voltam, addig ő inkább egy lázadó gyerek. 12 év korkülönbség van köztünk, mégsem ezt láttam a legfőbb problémának. Van egy alapvető világnézetbeli különbség, ami a családi háttéren a neveltetéssel függhet össze. Gondolom, emiatt látunk és élünk meg másképpen dolgokat, mesélte a szakítás okairól a színész. A bizalmatlanság és a megcsalás is hozzájárult a házasság megromlásához, de mindketten egyetértettek abban, hogy a problémák mélyebb gyökerekre vezethetők vissza. Juliska szerint a kapcsolatuk egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy teljesen eltérően gondolkodtak az életről, a szabadságról, a vágyakról és a szerelemről. Abban egyetértünk, hogy a korkülönbség sosem jelentett problémát, már csak azért sem, mert én mindig nagyon korai érett voltam, hiszen nagyon fiatalon rákényszerített az élet, hogy teljesen egyedül közlekedjek a világban. Laci ilyen szempontból sokkal később érő típus volt, és ez a kettő valahogy nem találkozott. Közeledve a 40-hez, ő sokkal higgadtabb volt, míg én szívesen jöttem, mentem volna a világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Tudom, hiszem, hogy a világ sokkal nagyobb egy színházi öltözőnél, és amíg Laci megelégedett azzal, amit számára a színház nyújtott, sőt, kifejezetten boldoggá tette a karrierje építése, én igenis kimertem mondani, hogy az életennél sokkal több lehetősége lett magában, mondta Széphalmi Juliska, aki egyébként táncosnő, ha valaki esetleg nem tudná. No, velük is foglalkozik a blik.hu oldal részletesebben.
0: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldallal. A TV2 elkezdte forgatni legújabb produkcióját, a Lezárt akták a Bűnnyomában című True Crime műsor ikonikus magyar bűnügyek titkait feri fel. A készülő produkcióban a nézők szakértők segítségével követhetik végig a nyomozás részleteit, megismerhetik a bűnöldözés kulisszatitkait, és betekintést nyerhetnek többek között a helyszínélők munkájába is. Terítékre került például a Móri bankrablás, Szita Bence, VV Fanni és Soproni Ági gyilkosság ügye, de a 90-es években volt is sorozatgyilkosként emlegetett Erdélyi Nándor is. 4 állandó szakértő bevonásával kezdődött el tehát a TV2 legújabb produkciójának a Lezárt akták a Bűnnyomában című műsor forgatása. Az elmúlt években hihetetlen népszerűségnek örvend a különböző streaming platformokon a True Crime, ezért arra gondoltunk, hogy a TV2 nézőinek elhozzuk ezt a műfajt ikonikus magyar bűnügyek nyomába eredve. Úgy gondolom, hogy hiteles szakembereket sikerült bevonni. 4 állandó szakértővel kezdtük forgatni a napokban a Bűnnyomában című sorozatukat, de mellettük minden ügyhöz érkeznek vendégszakértők is. Nagyon bizakodóak vagyunk ezzel az új műsorral kapcsolatban. Szerintem minden adott ahhoz, hogy a kincsvadászokhoz hasonló sikereket érjen el, árulta el Fischer Gábor, a TV2 csoport program stratégiai és tartalomgyártási igazgatója, aki a TV2 Fischer Vision szakmai oldalán a műsor forgatásának kulisszái mögé is betekintést engedett. A Lezárt akták a Bűnnyomában állandó szakértői Doszpot Péter, a BRFK gyilkossági csoportjának egykori vezetője, Mészáros Dorka, kriminológus, viselkedéselemző, író, dr. Rátkai Tíma, true crime író, jogász, egyetemi oktató, valamint dr. Tran Dániel, büntetőügyvéd, egyetemi oktató. Hozzájuk minden adásba vendégek érkeznek, többek között egykori nyomozók, helyszínelő, fegyverszakértő, ügyvéd, hogy az adott eset felderítésének, nyomozásának minden részletét feltárják a nézők előtt. Ahogy említettem, többek között terítékre kerül a Móri bankrablás, Szita Bence ügye, VV Fanni és Soproni Ági gyilkossági ügye is, a balassagyarmati Túz dráma, a soroksári futónő esete, de a 90-es években volt is sorozatgyilkosként emlegetett Erdélyi Nándor is. Hamarosan pedig az is kiderül, ki vezeti a TV2 vadonatúj nem mindennapi műsorát.
0: FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Rádióban folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúszta felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsztában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkület, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk errefelé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a délies, északnyugaton az északnyugatira forduló szél.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan. You shot me, then you pop, and I'm like, bum, bum, bum.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Hamarosan Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Lebbencs leves, A menü töltött paprika, B menü sertésszelet dűbári módra petrezselymes burgonyával, C menü jutúrós strapacska. Előfizetve a menüára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakákék 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt.
2: Az időjárásról.
6: Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettő folytatódik dalokkal a ceglédiek kedvenceivel. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel ceglédről, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, ezért is

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!

0: tehetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szánaszföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban.

0: István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, július 29-e van, a mai napon a Márták és a Flórák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Urbán, Orbán, Félix, Beatrix, Virág és Alícia nevű ismerőseiket is. A Márta arameus eredetű bibliai név jelentése úrnő, a Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve jelentése virág. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dala folytatom, játszok egy felvételt egészen pontosan, utána visszatérek, születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1925-ben született Theodorakis Mikis, görög zeneszerző. Operákat, baletteket, oratóriumokat és dalokat írt. Egyik legismertebb műve a Zorba a görög, az Égei tengerben fekvő Hiasz szigetén. 1925. július 29-én született, tehát már 7 évesen a család büszkesége volt, kiválóan énekelte a bizánc himnuszokat, így történhetett, hogy apostoli város metropolitája őt választott a szólistának a Passió nagypénteki előadására. Az ifjú Mikis Pürgoszban, Patraszban és Tripoliszban folytatta zenei tanulmányait, Tripoliszban kórust alakított és 17 évesen itt adta élete első koncertjét, ezután az Athéni Konzervatóriumban tanult. Életét a zene mellett a politizálás töltötte ki, a 40-es években részt vett a görög ellenállásban, ezért bebörtönözték, majd Makronisos szigetére száműzték. 1946-ban emberi roncsként szabadult, idegrendszeres súlyosan sérült, ijesztő rohamai voltak, halucinált. Sok évbe telt, míg elsősorban orvos feleségének köszönhetően meggyógyult. Ennyit Theodorakis Mikisről, és ha már a Zorba a görög szóba került, akkor jöjjön egy újra gondolt változat.
1: FM 92 Ősz. Cegléd Rádió.

0: Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. 1973-ban született Vanya Morris, amerikai énekes, a Boyz II Men együttes tagja. A csoport eredetileg 85-ben alakult, 2026-ban már trióként működnek. A bariton Nathan Morris, valamint a tenor Vanya Morris és Sean Stockman alkotják. Korábban a Boyz II Men egyébként kvartettként működött, melynek basszusa Michael McCary 2003-ban egészségügyi okok miatt hagyta el a formációt. A zenekar 91-ben ért el először jelentős kereskedelmi sikert a debütáló stúdióalbummal, illetve annak megjelenésével, amely olyan kislemezeket tartalmazott, mint az It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, vagy éppen a Mutant Philly, melyek mindketten egyébként a Billboard 100-as ötösébe bekerültek, mármint a listáról beszélünk. 92-es kislemezük az End of the Road a 100-as lista élére került, és akkoriban rekordot döntve 13 hétig maradt az első helyen. A Boyz II Men később még kétszer megdöntötte ezt a rekordot, az I Make Love to You 94-ben, majd a One Sweet Day, Mariah Carey-vel közösen, 95-ben állított fel új csúcsot, a legtöbb első helyen töltött hét tekintetében. Emellett, amikor az On Bending Knee 94-ben átvette az első helyet az I Make Love to You-tól, a Boyz II mellett a második elő a Beatles után, egyébként 1964 óta, amely saját magát váltotta a 100-as lista élén. A slágerlistás sikerek mellett a Boyz II Men széles körű kritikai elismerést is kapott, és a 90-es években 4 Grammy-díjat nyert. Ezek az eredmények többek között oda vezettek, hogy a Billboard 2012-es visszatekintésében a Boyz II Ment a legnagyobb boybandként nevezte meg. Munkásságukat gyakran említik az R&B műfaj meghatározó hatásai között, és a Boyz II Ment minden idők egyik legjelentősebb doo-wop vokál együtteseként tartják számon. Természetesen ők jönnek azonnal.
1: The

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Álmomban megjelent egy furcsa ál.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúsz a felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsztában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkület, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk errefelé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a délies, északnyugaton az északnyugatira forduló szél.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Ezt a muzsikát játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, száraz időre számíthatunk, mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcsit időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Tegnap Budapestnél rekordalacsony volt a Duna vízszintje. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívül riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi Kereskedelmi és Iparkamara nyújtanak tájékoztatást. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt.
2: Az időjárásról.
7: Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!
8: Anya cseretati akohikje.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben, bezanyám, a zenéké lesz a főszerep. De persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem.
0: Ceglédrádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: ebből itt senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Turista.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió 92.5.
3: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát Cegléd közbiztonságáról és az arra vigyázókról fogunk beszélgetni, és ebben pedig segítségemre lesz a Ceglédi Őrszem Egyesület elnökeként Erdődi Péter, akivel már sokféle témáról, gasztronómiáról, mindenről beszélgettünk, de már az Őrszem Egyesületről is nem egyszer. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Hogy telik a nyár? Úgy is föltehetném a kérdést, persze, hogy a nyár most így közbiztonsági szempontból erősebb, vagy gyakorlatilag nem lehet kiemelni az évnek egy-egy bizonyos időszakát ilyen szempontból?
4: Szerintem ki lehet emelni, mert a téli időszak, amikor korábban sötétedik, az mindig veszélyesebb a kertes házakra. Viszont úgy, mint máshol, mint a önkormányzatnál, vagy törvényhozóknál, mi nem megyünk szabadságra.
3: Nem lehet.
4: Mert nem lehet, így van.
3: Igen,
4: mi,
3: igen.
4: Mi nem engedhetjük meg ezt magunknak, ugyanis azért vannak tervek, és van mit tenni.
3: Van. Mióta is működtök ti így, hivatalosan mondhatni?
4: Hát a hivatalos az márciusi történet.
3: Igen.
4: Márciusban alakultunk, de hát előtte már...
3: Már bizony már voltak előzmények. Igen, igen, igen, igen, igen. És hát tulajdonképpen miből is áll a tevékenység? Ha valaki még nem találkozott volna veletek, volt ilyen mázlista, hogy megúszott mindenféle ilyen atrocitást. Miből áll a tevékenység az Egyesületnek?
4: Ez egy közösség alapú rendszer. Ez úgy néz ki, hogy azok az emberek, ceglédi lakosok tudnak csatlakozni első körben hozzánk, akiknek van saját kamerájuk. Uh-huh. És itt szokott mindig egy félreértés lenni, hogy ezeket a kamera felvételeket mi nem gyűjtjük be, nem kapcsolódunk rá ezekre a kamerákra,
3: igen,
4: hanem mindenki a saját kameráját kezeli, és hogyha uh-huh valami esemény történik, akkor mi abban tudunk segíteni akár a hatóságnak, akár abban, hogy gyorsabban utolérjük a tettest, uh-huh, hogy mi már tudjuk azt, hogy ezeken az utcákon halad végig az elkövető, akkor tudjuk, hogy kiknek van ott kamerájuk, és célirányosan időpontot tudunk mondani
3: úgy
4: embereknek, uh-huh, hogy legyen szíves, nézze meg 10 óra 25 perckor, hogy lát egy piros pulóveres, vagy egy kapusznis ember, vagy épp ott ül be az autójába, akkor már egy rendszámot is lehet nézni. És nagyon fontos az, mert ugye mindig megkapjuk a kérdést, hogy mi a jogszerű, és mi a jogszerűtlen.
3: Igen, itt azért erre nagyon vigyázni kell, persze. Igen.
4: Tehát az tény, hogy telibe közterületet nem vehet a kamera.
3: Igen.
4: Uh-huh. Hozzáteszem, hogy attól függetlenül, ha véletlen ilyen van, attól még azt a rendőrség felhasználhatja.
3: Persze.
4: És az, hogy kinek hogy van beállítva a kamerája, az mindenkinek a saját felelőssége, és nem az Őrszem felelőssége. Mi gyakorlatilag csokorba szedjük ezt az egészet, uh-huh, és így tudunk segíteni.
3: Igen, ugye ezek nem kézi kamerák természetesen, hanem térfigyelő kamerák, amiket a házakra, vagy kerítésekre, vagy valahová szoktak felszerelni. Ezek beszerzésében is tudtok segíteni esetleg?
4: Tudunk segíteni, sőt van egy vállalkozó, aki egy hónappal ezelőtt felajánlott nekünk 15 kamerát.
3: Az már jó.
4: Kártyával együtt, memóriakártyával, illetve az egyesületünk is eljutott arra a pontra, hogy ez mellé még 15 kamerát fel tud ajánlani. Hmm. Sőt, 15 plusz egyet, mert most van egy olyan hely, ahol nem egy egyszerű kamerát kell felszerelni, hanem ami napelemes, ami GSM kártyával működik,
3: hoppa,
4: tehát az internet hmm sem elérhető ott, de annyira kényes a hely, hogy valamilyen megoldást kell találnunk, de erről is beszélhetünk majd.
3: Arról is például a kényes helyekről, hogy melyek a legfertőzöttebb területek itt Cegléden.
4: Most épp amire utaltam az előbb, az a Budai úti vasút megállónál van.
3: No.
4: A biciklitároló, és van ott egy autóparkoló is.
3: Igen.
4: A közterület felügyelettel felvettem a kapcsolatot, és van egy kamera, amit mi megvásároltunk, és azért, hogy minden jogszerű legyen, mi ezt a kamerát internettel és memóriakártyával együtt, mi ezt felajánljuk,
3: igen,
4: az önkormányzatnak, uh-huh, hogy ezt kezeljék ők, hogy még véletlenül se

0: legyen ebből probléma.
1: Persze.
0: És bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapunk, de hát ott most éppen szabadságon vannak, meg nyári szünet van.
1: Ott van
0: viszont,
1: nyári szünet, igen.
0: Viszont nem fogunk várni a nyári szünet végéig, mert hogy az idő sürget, és nem szeretnénk, hogy még több káreset legyen ott ezen a területen. Így van egy olyan megoldásunk, ami jogszerű, de jobban szeretnénk, hogyha ezek a felvételek, ezek a közterület felügyeletnél lennének.
1: Ott lennek, ott landolnának természetesen. Egyébként a külső területek fertőzöttebbek, vagy itt akár a benti sűrűbben lakott területeken is elkelnek ezek a kamerák?
0: Mindenhol el kell. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőnek a biztonság technikája, és nem is a jövőnek, hanem a mai napnak is, a biztonság technikája, az most már nagyban hozzásegít a bűnmegelőzéshez. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy visszatartó erő lehet az, főleg, hogyha feltüntetjük azokat a helyeket, ahol kamerák vannak kirakva, mert hogyha látja az elkövető, hogy ebbe a házba is kamera van, sőt, ez még be van kötve az őrszemhez is, idézőjelve bekötve, akkor ők biztos, hogy mindent megtesznek azért, hogy előkerüljön. Ezért...
1: Hát ennek van visszatartó ereje, na, nincs mese, persze.
0: Igen. Amúgy ez a tábla, ahogy a kapitány helyettes úr fogalmazott, ez pontosan olyan, mint egy vigyáz, a kutya harap.
1: Igen.
0: És ne menjen be, mert ott a kutya, nem jöjjön be ide, mert...
1: Igen, megfogja. A kamera is harap.
0: Igen. Tehát... Igen. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy rendőrkézre kerüljön.
1: Ha most így százalékban ki kéne fejezni, hány százalékon álltok ahhoz képest, ami mondjuk a vágyálmod neked is?
0: Csatlakozásban?
1: Akár, meg kamera számokat tekintve. Most 31 kameráról beszéltél, új kameráról. Hány van most egyébként, szabad ezt tudni, vagy hadititok?
0: Szám szerint akkor se tudnám megmondani most, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, és nyilván őszinte akarok lenni. Igen. Az egyesületnek 31 kamerája van, de azok a lakosok, akik csatlakoztak már, és ezután fognak csatlakozni, ugye nem biztos, hogy mindenkinél csak egy kamera van.
1: Például.
0: Ugye van, ahol mondjuk kereszteződésben lakik, és ő úgy érzi magát biztonságban, a házának a két oldalára
1: mind a két
0: szerel fel
1: persze,
0: kamerát. Tehát ezt így számszerűsíteni nem is akarom, meg nem is tudom, de nem vagyunk még elegen. Uh-huh. Ahhoz, hogy lefedjük az egész várost, és ez a cél, hogy lefedjük az egész várost, és meg tudjuk megszüntetni, soha nem lehet megszüntetni,
1: de
0: lecsökkenteni, nagyban lecsökkenteni a betörések számát.
1: Igen, és mondjuk megnövelni a sikeres, eredményes nyomozások számát, és minél több tettes kerüljön aztán rendőrkézre.
0: Igen, ugye, de viszont ez már nem a mi feladatunk.
1: Ez már természetesen nem, de az együttműködés az napi szintű, mondjuk a hatóságokkal?
0: Szeretnénk, hogy napi szintű legyen.
1: De ha valami esemény van, akkor nyilván...
0: Persze, igen. Vannak terveink a jövőre nézve abba, hogy esetleg miben tudnánk még segíteni, de nagyon fontos leszögezni, hogy nem a rendőrség munkáját akarjuk átvenni,
1: Istenem,
0: vagy ezzel
1: persze.
0: kritizálni, vagy intézkedni, vagy akármi. Mi megpróbálunk jelen lenni, és ezzel segíteni a bűn megelőzést.
1: Így van, pontosan. Hát te nagyon fiatal ember vagy. Én még gyerekkoromban emlékszem a Kékfény című tévéműsorra.
0: Én is.
1: És Szabó László ott nem egyszer elmondta, hogy bizony kéri a rendőrség, a lakosság segítségét bizonyos esetekben. Hát akkor még nem voltak térfigyelő kamerák, de hogyha valaki látott valami gyanúsat, akkor kérték már akkor is, hogy a lakosság segítsen. Hát ennek egy picit profibb, modernebb formáját üzitek ti most, mondhatni.
0: Igen,
1: ugye?
0: És innen is kérném a lakókat, az itt élőket, hogy aki teheti, csatlakozzon hozzánk, nem kerül pénzbe. info@ceglediorszem.hu, erre kapunk egy e-mailt névvel, telefonszámmal, utca és házszámmal, és mi fölhívjuk őket, fölveszük velük a kapcsolatot, elmondjuk neki, hogyha még mindig valami kérdés lenne, elmondjuk, hogy miről szól az őrszem. Nincs tagdíj, a tagdíj az egy más történet, de itt most a pártoló tagságról van szó,
1: igen.
0: aki a kamerájával tud csatlakozni hozzánk és segíteni a munkánkat.
1: Igen, ha nincs kamerája, nem futja rá, mert azért nem két fillérbe kerülnek ezek az eszközök nyilván. Ebben is tudtok azért valamit segíteni?
0: Igen, hát ezért van most ez a 30+1 kamerát, ami még bővülni fog. Ők is keressenek meg, találkozunk folyamatosan azzal, hogy keresnek, mert szeretnének kamerát. Nyilván mindenkinek nem fogunk tudni kamerát adni,
1: de
0: megvizsgáljuk, és pedig úgy, hogy minden körzetben van egy kapcsolattartónk, és ő föl fogja venni vele a kapcsolatot, és ki fog menni, vagy ki fogunk menni, és hogyha a közelben, mondjuk a második vagy harmadik szomszédnál nincs kamera, és ebben az esetben mondjuk indokolt is, hogy legyen itt egy kamera legalább, akkor kihelyezzük a kamerát az ott lakónak, így van, az ott lakónak pedig csak áramot és wifit kell biztosítani hozzá.
1: Igen, ennyit. Hát azt meg úgy is használja.
0: Igen, az meg alapul
1: és
0: van
1: már
0: mindenkinek.
1: Nem fogyasztanak ezek olyan nagyon sokat.
0: Semmit.
1: Természetesen. Igen, ez fontos. És ha mondjuk egy cég úgy gondolja, amelyik ilyen kameraforgalmazással foglalkozik, az is jó lesne nektek, mondjuk?
0: Hát hogyne, szívesen veszünk minden támogatást, de nem kérünk. Tehát nem ez a célunk, hogy mi most adományokat vagy felajánlásokat gyűjtsünk, hiszen azért jöttünk létre, hogy mi segítsünk, és ne nekünk segítsenek.
1: Igen, igen, igen. Úgy szervezetileg röviden, mert azért szalad a műsoridőnk, hogyan működtök, milyen rendszerességgel találkoztok, vagy üléseztek, úgymond?
0: Igen, minden hónap első csütörtökén van taggyűlésünk, de az elnökség előfordul, hogy sűrűbben is összeül, mivel még azért nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek.
1: Persze.
0: És azért vannak mit megbeszélni.
1: Igen, igen, például az, hogy mondjuk egy alelnökváltás is történt most nemrégiben.
0: Igen, igen, igen. A Nagy Zsolt alelnökünk a munkája miatt, nagyon sok munkája van, és ő úgy döntött, hogy átadná ezt az alelnökséget annak, aki többet tud foglalkozni.
1: Hát igen,
0: nem
1: azért,
0: akarta, hogy ez az egyesületnek a kárára váljon, hogy ő nem tud esetleg akkor jelen lenni, amikor tényleg
1: muszáj,
0: szükség lenne rá, és ezt mi megértjük, és innen is köszönjük az eddigi munkáját. És Puskás Attila mellett, aki alelnök, Újvári Gábor lett az új alelnökünk, akit, hogy is mondjam, cson nélkül megszavaztunk, mert az a munka, amit ő tanúsít az őrszemben, az a lelkesedés, az a kezdeményezés, az a tenni akarás és odaadás, amit tesz az egyesületért, az példamutató, és nekünk nagyon fontos, hogy ilyen emberek legyenek köztünk.
1: Na, már még egyszer a végén majd a jelentkezésről, korhatár van-e egyébként?
0: Há, nincs.
1: Hát gondolom, óvodások nem fognak jelentkezni,
0: hát igen, igen, 18 fölött.
1: Ez. Tehát felnőtt
0: igen,
1: embereket.
0: Igen. Nyilván látok. Vannak olyan, bocsánat is, vannak olyan nyugdíjasok is, akik azt mondják, hogy hát nem csatlakozunk, mert hát most mi úgyse tudtunk segíteni, higgyék el, tudnak. Ha van igen. kamerájuk, tudnak segíteni, és ők is sokkal nagyobb biztonságban lesznek.
1: Teszem azt, a nyugdíjasok talán többet vannak otthon, és többet látnak.
0: Hát ugye? Igen, igen, igen, de ugye régen volt az a kamerarendszer is, amikor az idősebb hölgyek ugye kint ültek a kapu előtt, és mindent láttak, úgyhogy az is jó, de most már ez a
1: biokamerák voltak még.
0: Igen, igen, igen. Azt tudnunk kell, azt még gyorsan elmondom, hogy ez az állapot, ami most jelenleg Cegléden van, nagyban nyilván a drognak köszönhető.
1: Nagyon bizony.
0: Azért ez nem egyik napra a másikra alakult ki. Tehát azért kell egy olyan összefogás most, és nem hagyatkozhatunk, és nem tolhatunk most már mindent a rendőrségre, vagy az önkormányzatra. Azért kell egy olyan összefogás, hogy tudjunk ez ellen tenni, és szüntessük meg ezt az állapotot.
1: És igen, hadd érezzék a rossz fiúk, rossz lányok, hogy nincsenek biztonságban. Tehát sokan odafigyelnek, és nem csak az egyenruhások, hanem bizony a lakosok közül is nagyon sokan. Legesleg végül még egyszer a címet, ahol esetleg jelentkezni lehet, ahol meg lehet titeket találni.
0: info@ceglediorszem.hu.
1: Nagyon egyszerű. Akivel pedig beszélgettem, a Ceglédi Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt. Jó munkát, bármi közlendőtök van, nagyon szívesen megosztjuk itt a 92.5-ön. Köszönöm szépen, Peti.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.

0: Mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
8: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
11: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány. Meghosszabbítják a Városligeti Kertmozi program sorozatot Budapesten. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli rádiókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezet. Felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a média tanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény.
2: Az időjárásról.
12: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
5: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. A munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Béres Anett való világos szereplésre hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor 20 éves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt, eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét és a celebkedésből élje meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett sáfrány emesével megnyerte az Ázsia Express 2024-es évadát, és nem sokára a Fan VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd. Mindenre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él. Erről mesélt most a Borsnak. Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani. Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalomba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is, kezdte Anett. Fogyasztószalonom van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát, nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt, az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki más, ami számomra nagyon pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra, teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban, mesélte nevetve. Az egykori valóság show sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most. A való világ 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes vagy színész, aki megdolgozott a hírnévért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én

A celebségből éltem volna, magyarázta, és hogy mit mondott még ezen kívül Béres Alett, elolvashatják a borsonline.hu oldalon. Zeglét.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A belga élvonalbeli Zulte Waregem-nél folytatja pályafutását Átrok Zalán, akinek a játékjogát a múlt héten a hírek szerint 1 millió euróért, körülbelül 360 millió forintért megvette a belga klub az MTK Budapesttől. 3 éve még csak nem is álmodott ilyen fordulatról, ahogy a lapnak elmondta, akkor még a Honvéd játékosaként az MB2-ben szerepeltem a haladás ellen, elszakadt a kereszt szalagom, ami nagyon megviselt. Mindössze 17 éves voltam tele tervekkel és reménnyel, de a sérülés miatt 1 évet ki kellett hagynom. Meg lehet furcsa hangzik, de utólag visszatekintve talán ez a sérülés kellett ahhoz, hogy ma a Zulte Waregem játékosa lehessek. Abban az egyesztendőben ugyanis lelkileg, mentálisan megerősödtem, még jobban megbecsültem az egészet. Hogy mit mondott még Átrok Zalán labdarúgó, ez is kiderül a portálról. Javában készül az új idényre a Ferencváros női kézilabda csapata. A dán Jesper Jensen az ismét fokozódó kánikula küszöbén is intenzív, több mint másfél órás mozgalmas edzést vezényelt játékosainak az Elek Gyula arénában. Az egyik új érkező, Omoregi, a következőt nyilatkozta. Következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva. A magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni, és jó lenne bejutni a VL4-es döntőjébe is, mondta tehát az új szerzemény. És hogy mit mondott még ezen kívül, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. Sorozatban 5-ször duplázott az országos bajnokságon a 100 és a 200 méter magyar rekordere Takács Boglárka. A 24 éves sprinter előbb szombaton a rövidebb távján, majd vasárnap a félkörös távon sem talált legyőzőre. Sőt, 23.02-es idejével az eddigi saját legjobb OB idejét futva hódította el ismét a bajnoki címet. Arra kérdésre, hogy volt-e olyan futása a nyáron, amivel maradéktalanul meg volt elégedve, így felelt: remélem a következő lesz az, olyan még nem volt, amivel maximálisan elégedett voltam. Külön-külön az eleje, a közepe és a vége is sikerült. Már csak össze kellene rakni. A szezon stabilnak mondható, jó átlagot produkáltam, de még várom magamtól az igazán kiemelkedőt. A következő futás Birminghamben az EB-n a 100 méter előfutama lesz. Takács Boglárkával is készült egy beszélgetés, ezt is elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak.
9: Cegléd Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek.
9: Változatosan.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúszta felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsztában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk erre felé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli, északnyugaton az északnyugatira forduló szél. Szeglét.

0: Kedves hallgató, már is mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Után azonnal játszol majd Serial közös ismerősét, a címe Stumbling In. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovjan László. A csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, meghosszabbítják a Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli rádiókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcs hőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T-modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmában rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
2: Az időjárásról.
7: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál kedves hallgatók, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz július 29-ével szerdával. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Yeah!
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-től.

0: Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
1: FM 92 Őszeglét Rádió.

0: Kedves hallgatók, július 29-e van, a mai napon a Márták és a Flórák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Urbán, Orbán, Félix, Beatrix, Virág és Alícia nevű ismerőseiket is. A Márta arameus eredetű bibliai név jelentése úrnő, a Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve jelentése virág. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dala folytatom, játszok egy felvételt egészen pontosan, utána visszatérek, születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1925-ben született Theodorakis Mikis, görög zeneszerző. Operákat, baletteket, oratóriumokat és dalokat írt. Egyik legismertebb műve a Zorba a görög, az Égei-tengerben fekvő Hiasz szigetén. 1925. július 29-én született, tehát már 7 évesen a család büszkesége volt, kiválóan énekelte a bizánci himnuszokat, így történhetett, hogy apostoli város metropolitája őt választotta szólistának a Passió nagypénteki előadására. Az ifjú Mikis Pürgoszban, Patraszban és Tripolisban folytatta zenei tanulmányait, Tripolisban kórust alakított és 17 évesen itt adta élet első koncertjét, ezután az Athéni Konzervatóriumban tanult. Életét a zene mellett a politizálás töltötte ki, a 40-es években részt vett a görög ellenállásban, ezért bebörtönözték, majd Makronisos szigetére száműzték. 1946-ban emberi roncsként szabadult, idegrendszeres súlyosan sérült, ijesztő rohamai voltak, halucinált. Sok évbe telt, míg elsősorban orvos feleségének köszönhetően meggyógyult. Ennyit Theodorakis Mikisről, és ha már a Zorba a görög szóba került, akkor jöjjön egy újra gondolt változat.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. 1973-ban született Vanya Morris, amerikai énekes, a Boyz II Men együttes tagja. A csoport eredetileg 85-ben alakult, 2026-ban már trióként működnek. A bariton Nathan Morris, valamint a tenor Vanya Morris és Sean Stockman alkotják. Korábban a Boyz II Men egyébként kvartettként működött, melynek basszusa Michael McCary 2003-ban egészségügyi okok miatt hagyta el a formációt. A zenekar 91-ben ért el először jelentős kereskedelmi sikert a debütáló stúdióalbummal, illetve annak megjelenésével, amely olyan kislemezeket tartalmazott, mint az It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, vagy éppen a Mutant Philly, melyek mindketten egyébként a Billboard 100-as ötösébe bekerültek, mármint a listáról beszélünk. 92-es kislemezük az End of the Road a 100-as lista élére került, és akkoriban rekordot döntve 13 hétig maradt az első helyen. A Boyz II Men később még kétszer megdöntötte ezt a rekordot, az I Make Love to You 94-ben, majd a One Sweet Day, Mariah Carey-vel közösen, 95-ben állított fel új csúcsot, a legtöbb első helyen töltött hét tekintetében. Emellett, amikor az On Bending Knee 94-ben átvette az első helyet az I Make Love to You-tól, a Boyz II mellett a második elő a Beatles után, egyébként 1964 óta, amely saját magát váltotta a 100-as lista élén. A slágerlistás sikerek mellett a Boyz II Men széles körű kritikai elismerést is kapott, és a 90-es években 4 Grammy-díjat nyert. Ezek az eredmények többek között oda vezettek, hogy a Billboard 2012-es visszatekintésében a Boyz II Ment a legnagyobb boybandként nevezte meg. Munkásságukat gyakran említik az R&B műfaj meghatározó hatásai között, és a Boyz II Ment minden idők egyik legjelentősebb doo-wop vokál együtteseként tartják számon. Természetesen ők jönnek azonnal.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottam. FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátásak, néhol jelenhetnek meg kúszafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunstlábon helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk errefelé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli, északnyugaton az északnyugatira forduló szél.
1: Szegli!

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Már több mint 400-an neveztek az 58. kék szalag nagy díjra. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hűségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel. Eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kékszalag nagydíjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A résztvevők Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza a Balatonfüredre. A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik.
7: Az időjárásról.
8: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek ebben a szűk 60 percben, míg a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és persze a lapszemlével. Utána pedig Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nándi. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élet

Helyszín a Lovascentrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, lapszemlével a blik.hu oldallal egészen pontosan. Széphalmi Juliska és Sánta László egykor álompárként éltek a köztudatban, s a szerelmük gyümölcseként egy kisfiú Lacika született. Ám a kapcsolatok nem bizonyult tartósnak, és 2020-ban hosszú vívódás után a válás mellett döntöttek. Bár azóta is közösen nevelik a gyermeküket, a múltban szerzett sebek és a kapcsolatok során felhalmozódott feszültségek a mai napig hatással vannak rájuk. Most újra együtt láthatók az RTL Plus Premium Exek csatája című műsorában, melynek kapcsán őszintén beszéltek a házasságukról és annak kudarcáról. Sánta Laci és Széphalmi Juliska kapcsolata a kezdetektől fogva dinamikus és impulzív volt, amelyben a különbözőségek ugyanúgy jelen voltak, mint az összhang. Sánta László szerint a 12 év korkülönbség sosem jelentett problémát, sokkal inkább a világnézetbeli eltérések és a különböző családi háttérből fakadó neveltetés okozta a konfliktusokat, melyek végül a válásukhoz vezettek. Alapvetően nagyon jól megvagyunk, külön-külön egymással. Sokszor jelentett problémát, hogy míg én kritikus szülő voltam, addig ő inkább egy lázadó gyerek. 12 év korkülönbség van köztünk, mégsem ezt láttam a legfőbb problémának. Van egy alapvető világnézetbeli különbség, ami a családi háttéren a neveltetéssel függhet össze. Gondolom, emiatt látunk és élünk meg másképpen dolgokat, mesélte a szakítás okairól a színész. A bizalmatlanság és a megcsalás is hozzájárult a házasság megromlásához, de mindketten egyetértettek abban, hogy a problémák mélyebb gyökerekre vezethetők vissza. Juliska szerint a kapcsolatuk egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy teljesen eltérően gondolkodtak az életről, a szabadságról, a vágyakról és a szerelemről. Abban egyetértünk, hogy a korkülönbség sosem jelentett problémát, már csak azért sem, mert én mindig nagyon korai érett voltam, hiszen nagyon fiatalon rákényszerített az élet, hogy teljesen egyedül közlekedjek a világban. Laci ilyen szempontból sokkal később érő típus volt, és ez a kettő valahogy nem találkozott. Közeledve a 40-hez, ő sokkal higgadtabb volt, míg én szívesen mentem volna a világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Tudom, hiszem, hogy a világ sokkal nagyobb egy színházi öltözőnél, és amíg Laci megelégedett azzal, amit számára a színház nyújtott, sőt, kifejezetten boldoggá tette a karrierje építése, én igenis kimertem mondani, hogy az életennél sokkal több lehetősége lett magában, mondta Széphalmi Juliska, aki egyébként táncosnő, ha valaki esetleg nem tudná. No, velük is foglalkozik a blik.hu oldal részletesebben.
0: Szeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldallal. A TV2 elkezdte forgatni legújabb produkcióját, a Lezárt akták a Bűnnyomában című True Crime műsor ikonikus magyar bűnügyek titkait feri fel. A készülő produkcióban a nézők szakértők segítségével követhetik végig a nyomozás részleteit, megismerhetik a bűnöldözés kulisszatitkait, és betekintést nyerhetnek többek között a helyszínelők munkájába is. Terítékre került például a Móri bankrablás, Szita Bence, VV Fanni és Soproni Ági gyilkossági ügye, de a 90-es években volt is sorozatgyilkosként emlegetett Erdélyi Nándor is. 4 állandó szakértő bevonásával kezdődött el tehát a TV2 legújabb produkciójának a Lezárt akták a Bűnnyomában című műsor forgatása. Az elmúlt években hihetetlen népszerűségnek örvend a különböző streaming platformokon a True Crime, ezért arra gondoltunk, hogy a TV2 nézőinek elhozzuk ezt a műfajt ikonikus magyar bűnügyek nyomába eredve. Úgy gondolom, hogy hiteles szakembereket sikerült bevonni. 4 állandó szakértővel kezdtük forgatni a napokban a Bűnnyomában című sorozatukat, de mellettük minden ügyhöz érkeznek vendégszakértők is. Nagyon bizakodóak vagyunk ezzel az új műsorral kapcsolatban. Szerintem minden adott ahhoz, hogy a kincsvadászokhoz hasonló sikereket érjen el, árulta el Fischer Gábor, a TV2 csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója, aki a TV2 Fischer Vision szakmai oldalán a műsor forgatásának kulisszái mögé is betekintést engedett. A Lezárt akták a Bűnnyomában állandó szakértői, Doszpot Péter, a BRFK gyilkossági csoportjának egykori vezetője, Mészáros Dorka, kriminológus, viselkedéselemző, író, dr. Rátkai Tíma, true crime író, jogász, egyetemi oktató, valamint dr. Tran Dániel, büntetőügyvéd, egyetemi oktató. Hozzájuk minden adásba vendégek érkeznek, többek között egykori nyomozók, helyszínelő, fegyverszakértő, ügyvéd, hogy az adott eset felderítésének, nyomozásának minden részletét feltárják a nézők előtt. Ahogy említettem, többek között terítékre kerül a Móri bankrablás, Szita Bence ügye, VV Fanni és Soproni Ági gyilkosság ügye is, a balassagyarmati túsz dráma, a soroksári futónő esete, de a 90-es években volt is sorozatgyilkosként emlegetett Erdélyi Nándor is. Hamarosan pedig az is kiderül, ki vezeti a TV2 vadonatúj nem mindennapi műsorát.
0: Szemlét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátások, néhol jelenhetnek meg kúszó felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunsában helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Tovább fokozódik a hőség, hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton újra elérhetjük a 40 fokot, 35 fok alatti maximumokra inkább csak Sopron környékén számíthatunk erre felé. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar előfordulhat, máshol marad a perzselő napsütés, több felé lesz élénk a déli és északnyugaton az északnyugatira forduló szél.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről, reggel 6-tól ideig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető, Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, este 8-ig utána pedig érkezik Vörös Nándé meg legközelebb, holnap reggel 6-kor, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval, holnap reggel tehát Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljött a szerda este, jöhet a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem. Természetesen két beszélgetéssel. Az első órában az agráriumot vesszük majd célba. Állandó agrár szakértőnk Bíró György lesz majd a vendégünk. Az aratás tapasztalatairól is fogom őt kérdezni. A később érő haszonnövényekről, kukoricáról, napraforgóról, stb. Is szó fog esni, és természetesen a mezőgazdaságban dolgozók aktuális adminisztrációs teendőiről is szólunk majd. Ez lesz tehát az első óra témája. 7 óra után egy kicsit szomorúbbak leszünk, hiszen búcsúzunk. Elbúcsúzunk több mint egy évtized után Szlauko Orsolyától, az evangélikus lelkipásztortól, aki most utolsó napjait tölti Cegléden és költözik a fővárosba. Beszélünk majd azért erről az elmúlt 10 évről, a legfontosabb és legszebb emlékekről természetesen, és arról, hogy hol, miként folytatja majd a szolgálatát a lelkipásztor, és vajon ki lesz majd az utódja. Mindenről majd a következő órában kérdezem tehát Orsolyát, és vele ez lesz az utolsó ilyen ceglédi beszélgetés, bár reméljük, hogy időnként majd erreveti az élet. És persze szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák. Olivia Deannel kezdtünk, és a Man I Need című 2026-os dallal. Most a Bagosi Brothers Company következik a Visszajövök című dallal, majd utána pedig az első beszélgetésünk, amelyben tehát Bíró Györggyel az agrárium aktuális helyzetét fogjuk elemezni. Induljon a zene, és utána jöhet is a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony már jól elmúlt Péter Pál napja, ugyebár a hagyományok szerint ekkor kezdődik az aratás, a kalászos gabonák aratásával. Hát ezen már gyakorlatilag túl vagyunk, és hát bizony az országos hírek szerint nem feltétlen voltak nagyon optimisták a gazdák már az aratás előtt sem, és úgy tűnik utána sem. Na, mindennek utána járunk rövidesen, hogy mi a helyzet ezekkel a növényekkel, és a később érő haszonnövényekkel is, és az aktuális adminisztrációs teendőkről is kérdezem majd állandó szakértőnk, akivel az agrárium helyzetét szoktuk elemezni, aki nem más, mint Bíró György. Vele fogok beszélgetni tehát a következő percekben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, tehát az agrárium házatáján nézünk szét most egy kicsit a következő percekben. Ebben Bíró György falugazdász lesz most is az állandó szakértőnk segítségünkre. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Hát ugye Péter Pálon már jól túl vagyunk, és ugye akkor szokott a hagyományok szerint kezdődni az aratás a különféle gabonafélékkel. Hát már előtte sem voltak igazán optimisták a gazdák. Mi a helyzet? Hogyan sikerült végül is ez az aratás itt ezen a környéken, főleg erre vagyok kíváncsi nyilván, és mit hoztak az eredmények, mennyire volt indokolt az a kis pesszimizmus?
2: Hát sajnos indokolt volt.
1: Azt kell mondjam,
2: hogy az indokolt volt. Ugye itt még tavasszal beszélgettünk, akkor még azért úgy szebb jövőt láttunk, vagy legalább nagyon-nagyon bíztunk benne, hogy hát ha jobb lesz. Hát sajnos ez a most már 22 óta tartó tendencia nem tört meg. Aha. Az idei év is a száraz szelet követ egy száraz tavasz, ami meleg is volt, ugye a gabonák fejlődéséhez, még az ősz meg a tél úgy valahogy, tehát egyébként nem, tavasszal nem néztek ki rosszul a gabonák, viszont a száraz, meleg április, igen, nem volt tartalék víz a talajba, nem kapott utánpótlást, ott úgy gyakorlatilag a gazdák szeme láttára elsorvadta. Nem pusztult el, tehát nyilván lett termés, de az, ahogy ott lehetett látni, hogy én is voltam kinn, és akkor gyakorlatilag a nyúl kilátszott belőle májusba.
1: Tehát, igen, hát az
2: ilyen... Jó, két láb rá, de akkor is, tehát nem szabadna, tehát meg bele lehetett látni a sorába, tehát egy gabonatábla akkor szép, amikor legalább olyan comb középig ér, vagy derékig, igen, és tehát, akkor úgy összeborul, mint
1: jó, hogy... Jó, a zsiráfot nem kéne eltakarni,
2: de azért... Nyilván, igen, szóval ilyen kis állatok azért nem szabad, hogy kilátszanak belőle. Hát az a termés átlagokon is meglátszott, nyilván nem volt szalma, nem volt tápanyag.
1: Hány tonnás átlagok jöttek itt ki?
2: Hát olyan... A 2 és 4 között.
1: Fú.
2: Nagyjából a 3-3,5 az átlag.
1: Hát azért 6-7 körül kezd elégedett lenni a gazda.
2: Hát olyan 5 fölött mondjuk azt, hogy jó. Hát ez egy olyan fél termés.
1: Minőség?
2: Nem nagyon nézték a fölvásárlók, mert megfelelt általában mindenki, tehát átvették, nem volt probléma.
1: Na, az még
2: nyilván, mert biztos beszéltünk már erről is, tehát van 1000 meg egy paraméter, amit lehet nézni, hogyha kötözködni akarnak, most nem bántam őket, de
1: szóval... Ja, akkor tudnak.
2: Tudnak, tehát most tényleg korrektül, tehát megvették mindenkitől, sikert néztek, leginkább siker megvolt, akkor jó, rendben van, kész.
1: Igen.
2: Nem, tehát nekik is szükségük volt a...
1: Ha van siker, meg van a siker.
2: Hát nem, de igen. Szóval igen, legalább ezen volt valami termés. Ugye talán még az Árpában voltak kiugró termések, tehát ahhoz képest, tehát ott voltak ilyen 6-7 tonnákat is hallottam.
1: No. Hát az a legkorábbi, ugye?
2: Igen, az valahogy, meg nem, az valahogy jobban tolerálta. Ez nem mindegyik, tehát azért ez ritkaság volt, de volt. Tehát búzában azért nem voltak ilyen, nem hallottam ilyen szép búzáról, tehát hát, azt kell, hogy mondjuk, hogy
1: akkor most
2: nem...
1: nincsenek raktározási gondok?
2: Nincs, az hát kiürül most már lassan minden, tehát az ami pár éve, de igazából nem is volt raktározási gond, de most meg már inkább az van, hogy fölösleges raktárkapacitás lesz, tehát
1: a hazai szükségleteket ki lehet elégíteni ezzel a mennyiséggel?
2: Ezt kielégítjük, tehát gabonából rengeteget exportálnánk, itt inkább az exportra megy majd kevesebb.
1: Igen.
2: Tehát annyi ez itt megterem.
1: Jó, de legalább itthoni megvan.
2: Így van, tehát országosan is bőfél termés van, tehát ez azért megvan, meg tartalék is van, tehát azért mindig, tehát ez egyik évre másikra, annyira azért nincs nagy baj, hogy most akkor be kelljen vásárolnunk, de hát inkább a gazdás útja ez, mert...
1: Persze. Hát, hogy hát azért az az export, az bizony jó.
2: Ugye x-edik éve tart ez a aszályos időjárás, ami keményen aszályos, régebben is voltak aszályok, de most évekig, de egy év után volt 2-3 jó, ez most folyamatosan 4 éve, most már kezd idegileg is fölőrölni a termelőket. Tehát...
1: Hát most is egy július utolsó napjaiban, 29-én beszélgetünk, hát erre a hétre se nagyon jósoltak semmiféle csapadékot. Nem, most nem, jól jönne meleget. Egyébként?
2: Jó, persze, még most jól jönne, de nem lesz. Tehát most még az, ami a napraforgó kukoricán van, akinek van termése, tehát ott is egy része már tönkrement, de ahol még tudott csövesedni, van rajta termés, annak még nagyon sokat segítene.
1: Aha. Most nem furuljáznak a kukoricák?
2: De egyfolytában. Tehát ilyen acélszürke színűek,
1: igen.
2: Összeállva.
1: Ilyen... Milyen szép tud lenni egy szép zöld
2: tábla. Hát az a haragos zöld, persze nagyon szép. Most ez a, mint a söprű, úgy állnak fölfelé a levelek, szerencsétlenek úgy összehajtják, és hát próbál még életben maradni. Most, hogyha tényleg ilyen nagyon meleg lesz, hát kétséges, hogy mennyi tudja majd túlélni ebből a
1: mennyi, mert az állományok megpróbálsz. A takarítás az mikorra várható?
2: Hát szerintem korán lesz valószínű, hogyha így marad.
1: Ez is tolódik akkor.
2: Ugyan esős idő, akkor azért vissza tudna zöldülni, amelyik életben marad, és akkor az nyilván akkor megszívja magát, akkor az később, de egyébként, hogyha ilyen időm, ilyen száraz lesz az augusztus is, akkor szerintem szeptemberben
1: már, igen.
2: Már menni fog.
1: Pedig ez javában
2: hát október. Hát ennek október elején kéne elkezdődni optimális esetben. Most biztos, hogy lesz olyan, amit már szeptember legelején. Gyakorlatilag a napraforgóval egyszerre.
1: Igen, kárenyhítésre számíthatnak-e a gazdák is? Térjünk itt át a papírmunkákra, az adminisztrációs teendőkre.
2: Hát ugye, aki bejelentkezett ebbe a rendszerbe, az számíthat rá, ugye úgy van alapból, hogy aki köt egyéb biztosítás is, tehát ilyen piaci biztosítást, az számíthat a szakigazgatást által megítélt kárjának a 80%-ára, tehát amit kiszámolnak neki az előző termésekből, megy egy általában innen-onnan, fölvásárlásából. Akinek nincs ilyen, az 40%-ot kaphat maximum. Ugye ez egy ilyen önkéntes alapon megy, tehát a gazdák befizetéséből kéne fedezni, illetve egy részét hozzateszi az állam, de amikor nagyon nagy a kár, vagy éveken keresztül, most már egy éveken keresztül meg kiürül, akkor nem nincs elég. Hát tavaly a kormány hozzátette, most a miniszter úr ugye azt mondta, hogy valamint dolgoznak, tehát valószínű, hogy most is tervezik, hogy hozzátesznek valamennyit, tehát hogy megkapja mindenki azt, amit papíron megítéltek neki. Ugye azt is segítik ide, de valamit azért hozzátesz, meg átlendít a dolgokon.
1: Egyéb tennivalói vannak-e most így adminisztrációban a gazdáknak?
2: Annak persze, hát ugye itt a támogatásokhoz kapcsolódóan plusz támogatásért ugye vállalnak a gazdák különböző agrotechnikai műveleteket, ugye elvégeznek. Ezeknek a lejelentésére ugye 30 napjuk van elvégzés után, tehát erre figyeljen oda mindenki, hogy ne felejts el, mert ha ez véletlenül elmarad, akkor ugye az a plusz támogatást, ami egyébként jár neki, meg ha már megcsinálta, akkor tényleg ebben az évben nagyon fontos, tehát minden fillér számít, hogy ne maradjon le. Tehát aki tudja, hogy ilyen volt, nyilván aki falugazdásznál adta be a kérelmét, ott a kollégák azért értesítik, vagy szólnak nekik, de aki maga csinálta, vagy mással, az azért tudjon róla, hogy ezeket nem volt elég egyszer bejelenteni, hogy megcsinálom, hanem azt ad magát az elvégzés tényét is be kell jelenteni.
1: Igen, tehát ezt azért figyelemmel végig kell kísérni természetesen. Beszélgessünk egy olyan dologról, hogy mostanában borzolja a kedélyeket, és egyébként szerintem elsősorban azok kedélyét, akik nem nagyon értenek a mezőgazdasághoz csak. Hát ugye az internet már mindenütt ott van, ha kettőre zárod a lakásajtót, akkor is be tud jönni. Így tehát van. Ez most már olyan valóban, és mostanában több fórumon lehetett hallani arról, hogy ugye jó pár éve már annak, amikor mi is beszélgettünk róla, hogy itt Cegléden is működik egy ilyen jégkár mentesítő rendszer, ami arról szólna, ugyebár, hogyha veszélyes felhők közelednek, amiből esetleg nagyobb szemű jég is várható, akkor ez a szerkezet ezüstjodidot?
2: Igen, ezüst nitrátot
1: juttat ki a levegőbe, ami által a jégszemek kisebbek lesznek.
2: Te kicsapódik rá a jégkristály, és hamarabb lehull, nem tud akkora a jég.
1: Így van, és nem okoz akkora kárt, stb. Na most ugye hallani arról, hogy ez nem csak a jégkárokat akadályozza meg, hanem egyáltalán a csapadékot is előzi, a jótékony csapadékot is. Még erről nincsen hivatalos vélemény, ha jól tudom, egy magánvéleményt kérek tőled csupán.
2: Hát ez nem csak magánvélemény, tehát igazából mi ennek a rendszernek a működéséről hallottunk, kollégáink ugye jelenleg, akik ezt kezelik, volt, hogy beszéltek nekünk erről, tartottak előadást is, ugye ez már évek óta, amióta ilyen aszályos időszak van, lehet, hogy már kezdetektől ugye felvetődött mindig, hogy ez befolyásolhatja az időjárást.
1: Igen.
2: Igazából, tehát ezt a minisztériumnak lesz a feladata eldönteni, tehát én még magánvéleményt sem fogok most itt megfogalmazni, inkább csak annyit mondok, hogy tehát vannak pro-kontra én ismerem azt az oldalt, akik azt mondják, hogy az nem tudja, most ugye az internetről lehet találni olyanokat, akik azt mondják, hogy de igen. Az én magánvéleményem az, hogy az időjárás, tehát maga az időjárás olyan energiák mozdulnak meg a légkörbe, hogy azt, hogy meleg legyen, hőkupola legyen, azt ezzel nem tudjuk befolyásolni.
1: Azt nyilván nem.
2: Inkább azt lehet majd vizsgálni, én úgy gondolom, hogy azokat a kis helyi lokális záporokat, amiket várnak néha-néha, és mondjuk jósol a meteorológia, tehát a OMS azt mondja, hogy nyitott várható, aztán látjuk, hogy kialakul, aztán feloszlik, hogy ebbe van-e befolyása annak, hogy beindítják ezt a generátort, de ezt tényleg vizsgálni kell, és nagyon meg kell nézni, ez nagyon nehéz, mert amikor ez beindult, akkor beszélgettünk róla, emlékszem, és akkor mondtam, hogy ezt csak úgy tudnák megmondani, hogy ez mennyit segít, hogyha lenne egy, mint a fantasztikus filmekben, egy alternatív valóság, igen, egy másik Magyarország, ahol nincs ilyen, és akkor összehasonlítani, és akkor egy pillanatok alatt egy év alatt eldöntenénk, hogy jó vagy rossz.
1: Igen.
2: Itt ez nagyon-nagyon komoly vizsgálatokat igényel. Le lehet állítani a rendszert. Nyilván most azt mondjuk, hogy már mindegy, ha jégesik, csak sok esővel jöjjön, de azt bele kell gondolni abba is, hogy például Szentes környékén termelik meg most már Magyarországnak a paradicsom, paprika nagyon zömét, tehát majdnem az összeset, vagy nagyon sokat. Ugye őnekik meg az az érdek, hogy ez működjön, mert nyilván egy jég ott aztán lepadózza a vállalkozót, aki ezt csinálja, tehát itt vannak ellenérdekek is. Nyilván akinek már negyedik éve nullás, mínuszos, mint éppen csak, hogy túl tud élni, az, és most megint azt látja, hogy tönkrement minden, és most már nincs tartaléka, nem tud hova nyúlni, vagy el kell kezdeni fölélni mindent, az már azt mondja, hogy mindegy, próbáljuk meg. De mondom, tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Kicsit az internetnek az eredménye az, hogy lassan tényleg most minden rossz indulat nélkül mondom, mert mindenki ilyen, tehát én is ilyen vagyok, a 9,5 millió jégkár szakértő országává fogunk válni.
1: Igen.
2: Mindenkinek van hozzá véleménye, olyan, mint a foci meg minden. Tehát nem baj ez, mert tényleg érint bennünket, tehát látjuk.
1: Persze.
2: Azt

0: attól még, tehát kikapcsoljuk, és akkor legyen úgy, hogy tehát visszajön az eső, bár nem hiszem, hogy ez egy-két év alatt fog megfordulni az
1: ez
0: időjárás.
1: Biztos, igen, igen.
0: Sajnos, de ugye látszik, ez a 80-as évektől indult be ez az aszályosodási folyamat. Uh-huh. Ugye mostanra most kicsúcsosodott-e, vagy csak felerősödött, és még tovább fog fokozódni, ugye ezt se tudjuk. Hát nyilván ilyenkor, amikor ilyen van, tehát van valami, amire most gyanakszik a, mondjuk úgy, hogy csak a gazdatársadalom nagy része, hogy ez neki nem jó. Akkor ezt meg kell nézni.
1: Meg kell nézni, mert hát jó, mihez lesz valami eredmény ezzel
0: ahogy
1: kapcsolatban.
0: Ahogy ezt úgyis tudni akkor... fogjunk róla, persze, hogy ezt van, nyilván így. Át is lehet gondolni ennek a működését, le is lehet kapcsolni teljesen, lehet másképp is működtetni, kevesebbet, igen. Ritkábban bekapcsolni. Ez nem az egyszerű embernek, mert nem is a gazdának a dolga eldönteni, mert ő ehhez nem ért, tehát ez felelős embereknek a... Azt látni kell, hogy azt gyorsan még hozzáteszem, hogy nagyon nagy pénzbe került ennek a felállítása, bizony. Az üzemeltetése. Igen, tehát ezt lekapcsoljuk, megállítjuk, vannak emberek, akik ezt üzemeltetik, vannak generátorok, ezeket valahol tárolni kell, azok az embereket, ugye fölbontjuk a szerződés velük. Ezt már utána visszacsinálni.
1: Nem nagyon.
0: Hát vissza lehet, de nem biztos, hogy visszafogják. Tehát ezt is bele kell gondolni.
1: Istenkém, na mindegy, ha lesz valami, természetesen mi is szólunk majd erről, de hát amúgy is ezer forrásból el fog jutni az információ a megfelelő emberekhez, és azokhoz is, akik csak úgy kíváncsiak, mint...
0: Persze, hát ez az országos érintettségű, tehát igen. Most mindenki tájékozott lesz erről, gondolom, a médián keresztül, hogy mi lett ennek a sorsa, vagy mi lesz ennek a sorsa.
1: Igen. A lényeg az, hogy azért folyik a munka kint a földeken, a továbbiakban, és meg az asztalok mellett is az adminisztrációval. Erre figyeljenek oda a gazdák, hogy minden papír időben, de hát papír, most már nem papír, tehát mindenféle okirat, akármilyen elektronikus úton is, de időben megérkezzen a megfelelő helyekre.
0: Erre így is van, figyeljenek erre oda. Nagyon figyelni kell, mert...
1: Igen, igen. Bíró György, farugazdász, köszönöm szépen a fontos információkat, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
0: Köszönöm.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órája végéhez közeledik, még egy dalocska, egy magyar dal mindenképpen idefér, ez a Well Hello 17 című dala legyen, de nem 17-es a dal, hanem 24-es, mármint 2024-es. Ezzel a nótával búcsúztatjuk ezt az órát, aztán jön a következő, amelyben szintén búcsúztatás következik, hiszen jó egy évtized után búcsúzik Cegléttől az evangélikus lelkipásztor Szlavko Orsolya, vele fogunk egy búcsú beszélgetést készíteni a következő órában. Nagyon remélem, hogy a következő 60 percet is együtt tölthetjük majd itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülésre a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.
1: Az időjárásról.
6: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Északa 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös is.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Tiesto és a Lay Low című dala 2023-ból, ezzel indult tehát a szerda esti beszélgetős műsor második órája. Kedves hallgatóink, mint említettük, ebben az órában Szlauko Orsolya evangélikus lelkipásztorral beszélgetünk, abból a szomorú, mi számunkra legalábbis mindenképpen szomorú apropóból, hogy távozik városunkból, Budapesten fogja folytatni áldásos munkáját, hogy hogyan emlékszik vissza az elmúlt egy évtizedre, amit itt töltött nálunk, körünkben. Erről is fogom kérdezni, és természetesen a jövőbeni terveiről is nem sokára, de előtte hallgassuk még meg Wolf Katit a Válasz című dalával, 2017-ből szól ez a dal, és utána pedig jönnek a kérdések, és jönnek a válaszok is majd a mai második interjúnkban is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Nemrégiben egy nagyon megható istentisztelet keretében búcsúzott el a ceglédiektől az evangélikus lelkipásztor Szlauko Orsolya. Most még a pakolás, a költözködés fázisában tart, ebből ragadjuk ki egy kicsit néhány percre, és hál' Istennek elfogadta meghívásunkat, és eljött ide hozzánk a Cegléd Rádió stúdiójába, úgyhogy a most vele készített beszélgetést hallhatják itt a 92.5-ön, azt hiszem érdemes lesz rá odafigyelni.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Hát bizony, kedves hallgatók, nem lesz könnyű dolga sem a riporternek, sem a riportalanynak a következő percekben, azt hiszem, hiszen egy olyan témáról beszélgetünk majd, ami egyrészt szomorúnak is mondható, másrészt pedig egy nagyon reményteljes dologról is fogunk beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek a keretében egészen 2016. augusztus 1-jéig fogunk visszamenni, vagy lehet, hogy még egy picit korábbra is. Beszélgető társam nem más, mint a Ceglédről most egy évtized után búcsúzó Szlauko Orsolya, evangélikus lelkipásztor. Nagy szeretettel köszöntelek téged itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Erős vár a mi Istenünk.
2: Erős vár a mi Istenünk, én is szeretettel köszöntelek Szatyi és a hallgatókat is.
1: Fú, hát egy évtized elszaladt, egy pillanat alatt mondhatni. Akkoriban is beszélgettünk, és hát nyilván ennek az interjúnak is az egyik feladata, hogy idézzük föl ezt az évtizedet, ami azért gondolom, hogy életednek egy igen fontos évtizede lehetett.
2: Én azt gondolom, hogy legfontosabb, vagy legmeghatározóbb egy évtizede volt. Tényleg 10 évvel ezelőtt érkeztem augusztus 1-én, akkor még semmit nem tudtam Ceglédről és Cegléd városáról.
1: Mi vonzott ide akkoriban? Mondjuk gyönyörű a templom, tehát ez is biztos belejátszott, de ez még talán önmagában kevés lenne.
2: Akkor én beosztott lelkészi státuszban voltam Szegeden, ami azt jelenti, hogy nem lehetett még önálló gyülekezetem, és Szegeden igen, végeztem ezt a gyakorlatot, befejeztem, és meglett a parókusi vizsgám, és önálló gyülekezeti lelkész lehettem már, és akkor, éppen akkor a ceglédi gyülekezet megürült, mert az itt szolgáló Péter Zoltán Budavárban, igen, elment Ceglédről, és a ceglédiek megkerestek, hogy szeretnének engem meghallgatni, eljöttek Szegedre is meghallgatni, aztán eljöttem én Ceglédre, és amikor idejöttem, én azt éreztem, hogy ez egy hívás, és ide kell jönnöm. És akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy elmegyek Szegedről, mert ott is nagyon szerettem lenni.
1: Persze, igen.
2: De ott nem lett volna jövő, mert ott nem tudtam volna parókus lelkész lenni, nem tudtam volna úgymond gyakorolni, vagy így az álmaimat, meg a vágyaimat, meg. Tehát azt, hát, hogy egy picit így gyülekezetet vezetni, és kitalálni azt, hogy szeretné az ember.
1: Persze, mert azért egy lelkész dolga nem csak abból áll, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja az ige hirdetést, hanem hát napi szinten, egy héten 168 óra a munkaideje.
2: Igen. És nekem nagyon tetszett Ceglédnek nem csak a város, a lokalizációja, hogy Budapest is közel van, de Szolnok is közel van, és Kecskemét is közel van. És
1: mégis egy vidéki kisváros hangulatú.
2: Igen, ugye? De egy igen, nagyon élhető közegnek találtam.
1: Igen, igen, nagyon hamar, tehát nem kellett nagyon sokat várni arra, hogy megbarátkozzál a helyszínnel, ugye? És a gyülekezet is szeretettel fogadott téged.
2: Igen, a gyülekezet nagyon, és ugye megválasztottak 100%-ban, tehát mindenki rám szavazott, és ez egy ilyen nagyon nagy motiváció volt akkor, hogy de jó, szeretnének engem én is, és akkor kezdjük el a munkát közösen. Igen.
1: Hát el is kezdtétek, és tényleg sok minden megmozdult akkoriban, bár tényleg Péter Zoliék is azért igyekeztek annak idején, emlékszem, velük is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, rendszeres vendégei voltak a gyülekezet tagjai, és ő maga is itt a Cegléd Rádióban. Tehát volt mit folytatni.
2: Igen. Igazából. Nekem nehéz volt elkezdeni, és úgy gondolkodtam, hogy hogyan tudnám, és akkor megkerestem a vezetőket, művelődési ház, polgármester.
1: Fontos, bizony.
2: Igen, tehát az összes vezetőt elkezdtem a városba járni, és gyűjteni azt az embereket, elkezdtem a hitoktatást az iskolákban.
1: Igen.
2: És akkor az ökumenikus lelkészkörrel is felvettem a kapcsolatot, és akkor utána évben volt a reformáció 1517, ugye 2017.
1: Bizony.
2: És kitaláltuk az akkori lelkészekkel, még Berecki Ős volt akkor, hogy szeretnénk egy nagyon-nagyon jó dolgot csinálni, meg benne volt ebben a Détári Lukács Ági is, akkor a Művelődési Házzal közösen és az Ökumenikus Lelkészkörrel közösen egy Reformáció 500 beszélgetés sorozatot csináltunk, Bény Ildikóval, Gundel Takács Gáborral, Ókovács Szilveszterrel.
1: Volt benne részem nekem, igen, is Gundel Takáccsal például.
2: Te beszélgettél.
1: Én beszélgettem annak idején, igen, a két Gábor, és ez nagyon nagy élmény volt. Hát egyáltalán ez az egész rendezvény sorozat, azt hiszem, hogy Cegléd tényleg büszke lehet arra, hogy méltó módon ünnepelte meg ezt az 500 éves évfordulót, és hát ebben a te munkád is azért rendesen benne volt.
2: Illetve akkor kiírta az ország egy városom reformációja pályázatot, és akkor én azon elindultam, írtam egy városom reformációja pályázatot Ceglédnek.
1: Igen.
2: Az volt, hogy azt éreztem, amikor idejöttem, hogy nagyon zárt, magas zárt kapuk vannak. Tudom, igen, hogy te Békés megyéből jössz, én nem tudom, én meg igen, Budapestről és előtte Szegeden éltem, hogy nem éreztem ezt a nyitottságot, és gondoltam, hogy milyen jó lenne kinyitni ezt a várost.
1: Aha.
2: És kitaláltam ezt az ajtó projektet, hogy Luther Márton a Wittenbergi várkapura tűzte ki a tételeit.
1: Bizony.
2: És akkor kitaláltam ezt, hogy városom reformáció pályázat, díszítsünk ki a reformáció révén 95 ajtót.
1: Igen.
2: És nyissunk igen, ajtót, és akkor mindenki tök jó volt ilyen összefogásban, akkor Hegedűs Ágotával, meg több testületi taggal is összefogtunk, és kitaláltuk, hogy akkor mindenki ajtót díszít. A reformátusok is díszítettek, igen, a katolikusok, akkor a könyvtár, aha,
1: igen, amikor én annak idején ide kerültem, ezek a magas nagy kapuk nekem is feltűntek, de aztán hamar rájöttem, hogy ha illedelmesen zörgetsz, akkor szívesen beengednek, és szívesen fogadnak, akár személyesen is, akár így rádión keresztül is, ugye a rádió könnyebben bemegy a nagy magas kapunk keresztül is, de alapvetőleg, tehát nem barátságtalan és elzárkózó emberek, csak ezek a nagy kapuk, hát ezek kellettek akkor bizonyos funkciók miatt.
2: Meg ez, én rájöttem, hogy ez az alföldi népnek, igen, az építkezési stílusa volt.
1: Kész, szekom, igen,
2: igen, magas,
1: és ez
2: ajtó,
1: nem elzárkózás jelent.
2: Igen, igen.
1: És nem barátságtalan légkört teremtenek ezzel, és bizony ebben a légkörben éltél itt egy évtizedig. Volt már egy kis szüneted egyébként, amikor éppen ugye nem dolgoztál, amikor gyermeked megszületett, igen, tehát kipróbáltad már azt, hogy milyen az, amikor nem te állsz a szószéken, de azért a javarészét végig dolgoztad ennek az évtizednek.
2: Igen, meg volt benne egy kis Covid,
1: hát, ami... Az se jött jól.
2: Az se jött jól, igen.
1: Illetve ami... az nem jött jól, a gyermek nagyon jól jött, persze.
2: Igen. Csak hogy, hogy nagyon sok szegmense volt az én szolgálatomnak, mert volt ilyen időszak, hogy egyedül voltam, ugye nem volt párom, nem volt családom, akkor nyilván sokkal jobban bele tudtam vetni magamat ezekbe a dolgokba.
1: Persze, természetes.
2: Csináltunk egy ilyen fesztivált, még szintén az Ökumenikus Lelkészkörre, Szóljon a Fesztivál Cegléden, ott a református iskolának a udvarában, meg nagyon sokféle dolgot csináltunk, szerintem akkor is nagyon-nagyon jó dolgokat.
1: Az ökumeni nagyon jól működött, igen, abban az időben itt, igen, Cegléden, én azt hiszem.
2: Nagyon aktívak, igen, voltunk, most is találkozunk, vagy igyekszünk, de hogy most azért nem annyira aktív, és utána én azt próbáltam meg, hogy a gyülekezetben fellendíteni az életet az ifjúsággal, az óvoda átvétellel.
1: De csak vasárnapról szóljon ez a, igen, dolog, ugye? Így van.
2: Igen, és igen, ott nagyon próbálkoztam sokféle dologgal, a babamama körön át, a táborokon keresztül, a kézműves alkalmak, meg nagyon sokféle dolog, és akkor utána nekem is gyermekem lett. Az nekem egy nagyon kardinális dolog, hogy Cegléden lettem lelkész is, úgymond, önálló.
1: Igen.
2: Cegléden lettem anya, és Cegléd lett nekem az életemnek egy ilyen nagy mérföldköve.
1: Igen, igen, ez egy fontos lesz, amikor majd öregnéni korodban erre visszaemlékezel, biztos, hogy szép emlékek lesznek, de hát végül is akkor mi a távozás oka? Tehetjük fel a kérdést.
2: Hát több, nem is tudom, oka van, nem egy oka van, tehát nem azt mondom, hogy azért mentem el, mert, hanem azért, mert úgy érzem, hogy 10 évben annyit szolgáltam, meg annyit tettem, hogy én ebből most azt érzem, hogy szolgálatilag nem tudok többet kihozni. Úgy
1: hát
2: érzem,
1: hasonló,
2: hogy...
1: mint mikor idejöttél, hogy kell egy új kihívás?
2: Hasonló is. Uh-huh. A másik meg, hogy nyilván nekem a családom Budapesten él, a kisfiam most 6 éves, és itt nem nagyon van segítségem abban, hogy kihozza, kivigye, hogy vigye, tehát ez az elmúlt 6 év azért nekem nagy logisztika volt mindig megoldani.
1: Nem volt egyszerű, bizony. Igen, igen.
2: Nem él itt senki a családból, aki tud segíteni, szóval nekem ez is egy ilyen fontos dolog volt, hogy közelebb a családhoz,
1: ez is,
2: akik,
1: igen,
2: tudnak segíteni ebben. A másik meg, hogy én magam is szeretnék fejlődni, és beiratkoztam egyetemre.
1: Uh-huh.
2: Az Evangélikus Hittudományi Egyetemre fogok járni, és most egy mestertanári diplomát fogok szerezni, utána pedig doktori képzésre fogok beiratkozni.
1: Na, az igen. Hoppá.
2: És az a szolgálat, amit én Pesten fogok végezni, ott iskola lelkészi szolgálatban leszek, 3 nagy intézményegység fog hozzám tartozni, az Téló Gábor evangélikus óvoda, általános iskola és gimnázium.
1: Ott szép.
2: Leszek vezetőlelkész ebben az intézményegységben, és abban bízom, hogy ez a szolgálat teljesen más, mint a gyülekezeti, és abban bízom, hogy emellett az egyetemet is meg tudom csinálni, mert hogy az nem gyülekezeti szolgálat, ami azt jelenti, hogy a vasárnapjaim szabadok, a hétvégék, az ünnepek, ugye a húsvét, karácsony,
1: igen,
2: tünkök,
1: igen.
2: Meg az egész nyaram. Tehát olyan beosztásom lesz, mint egy tanárnak.
1: Tulajdonképpen, igen.
2: Tehát az időbeosztásomat tekintve.
1: Tehát nem a templom lesz a fő munkahelyed.
2: Igen, hanem az iskola.
1: Hanem az iskola. És ez a tanítás, tehát ez a vér benned van már születésed óta szerintem, ugye?
2: Igen, én nagyon szeretek gyerekek és fiatalok között lenni. Nekem szerintem a lelkészi szolgálatomnak is a kardinális pontja mindig ez volt, hogy a gyerekek, a gyerekisten tiszteltek, a családi alkalmak. Tehát én nagyon a gyerekekre fókuszáltam itt is. Valamiért nekem ez fekszik, hogy a fiatalokkal...
1: Nem lehet elég korán kezdeni, ugye?
2: Igen.
1: Tehát óvodásokkal is már bizonyos alapdolgokat meg lehet értetni, és bizony nagyon sokszor meg lehet felnőtt embereknek is jól el kell magyarázni, hogy megértsék az alapokat is akár sokszor.
2: Meg a gyülekezetépítés is ott kezdődik, tehát egy óvodás szülő, igen, magamról is tudom, mindent megtesz a gyerekéért. Igen. Ha a gyerek szeret templomban, ha abba a közösségbe szeret, ha szerepel, a szülő is eljön.
1: Egész életében. Tére kihat ez,
2: igen,
1: utána.
2: Meg az, hogy tudsz gyülekezetet építeni. A gyereken keresztül minimum 6 ember bejön a templomba. Pluszba.
1: Úgy.
2: Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél kezdődik szerintem a gyülekezetépítés, mert a gyereken keresztül a nagymama is be fog jönni, meg a keresztülő, meg a testvér, meg a szülő. Tehát, hogyha a gyereknél indulsz, szerintem akkor nyersz egy csomó embert a gyülekezetben.
1: Nagyon fontos, és hát gyerekből meg akkor lesz elég a következő munkahelyen. Akkor már ott szeptemberben kezdesz is, ahogy indul a tanév?
2: Igen, igazából már augusztusban.
1: Már akkor, hát persze, hát a pedagógusoknak már akkor kezdődik, tudom, pedagógus gyerek vagyok, tehát láttam azt, hogy a szüleim se szeptember 1-én mentek be először az iskolába, hanem már augusztusban. Bizony augusztusban már ott kell lenni, és elő kell készíteni. Hát ilyenkor aztán persze az is kérdés, hogy ki lesz az utód, ebben neked van beleszólásod, vagy ez abszolút a helyi gyülekezet dolga?
2: Én nem is szerettem volna beleszólni. Én úgy voltam vele, hogy van presbitérium, van gyülekezet, és ők tudják, hogy mit szeretnének, és akkor meghívással választottak egy hölgyet, Vecsésről fog érkezni, helyen van, Ildikónak hívják, és ő lesz az utódom.
1: Ő mikor veszi át a...
2: Már amúgy itt van, tehát én átköltöztem, ő már itt van. Tehát meg volt ez a hivatalos átadás, átvétel.
1: Tehát most már a vasárnapi istentiszteleteket is ő tartja?
2: Igen, az augusztus 2-ait már ő tartja. Én múlt héten tartottam az utolsót, 26-án, és akkor ő tartja, de megbeszéltük vele, hogy mivel nekem vasárnap kevesebb szolgálatom lesz, mint eddig, lesz egyébként, mert ott az iskolához, igen, tartozó gyülekezetben azért én fogok szolgálni, meg segítek.
1: Nyilván, igen.
2: De hogy vasárnap alapvetően szabadabb vagyok, és hogy kérdezte, hogy szívesen jövök-e helyettesíteni, és mondtam, hogy igen, úgyhogy még biztosan jövök sokat.
1: Tehát ez abban szereti, hogy teljesen hátat fordít a Ceglédnek, és többet látni se akarod.
2: Nem is tudnék. Tehát én nagyon szeretek, igen, itt lenni. Én megszerettem, meg én úgy érzem, hogy befogadott a város.
1: Igen, igen. Na, mert kíváncsian várom a találkozást, nyilván őt is, az utódodat is meg fogjuk keresni, és megpróbálom becsalni majd ide a Cegléd Rádióba, de most egyelőre rólad beszélünk. A költözködés, hát én életemben egy párszor költözködtem, azért tudom, hogy ez azért nem egy félórás munka, tehát fú.
2: Nagyon kemény volt.
1: Ez kemény.
2: Meg az, hogy az elmúlt 10 évnek a emlékei végig följöttek, nyilván, hogy az ember költözik.
1: Hát ilyenkor föltorlódnak, persze.
2: Meg tudod, ilyen, mikor az ember szelektál, és akkor fényképeket nézeget, azért is elmegy az idő, hogy hú, még ezt a levelet olvasom, azt a fényképet megnézem.
1: Ja, olyankor aztán olyan, igen.
2: Igen, és igen, akkor még ez a szelektálás, meg mi kell, mi nem kell, ez is egy jó dolog az alapvetően, hogy az ember selejtez, meg egy kicsit rendezi az életét. Szóval nem egyszerű, persze, elmenni, nem is tudok egy okot mondani, hogy miért, inkább ez egy sok összetevős kérdés, de azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok ezért a 10 évért, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem.
1: Bizony, bizony, bizony. És hál' Istennek azért, ugye sokat szidjuk ezt a mai modern technikát, de azért lehetővé teszi az, hogy a kapcsolattartás akár napi szintű is lehet könnyebben. és hát ha már könnyűnél tartunk, itt a szemedben is látok egy-két könnycseppet most is, és mint a búcsúztató Isten tiszteleteden is azért kicsit kicsordult a szemedből. Hát nehéz, de azért olyan szép feladat vár rád, hogy erre szokták mondani, és egy lelkész ezt tudja, legjobban tudja, hogy a Jóisten a legnehezebb dolgokból is a legjobbat tudja kihozni. Igen. Ugye?

0: kell majd még az a szó, azt hiszem, amit majd te elmondasz itt a későbbiekben is, és kellettek ezek a szavak is, amiket most hallottunk tőled. Slavko Orsolya, még egyszer köszönjük, Isten áldja meg a további életedet.
1: Én is köszönöm, és a Cegléd lakosságát is áldja meg a mindenható Isten.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor, pontosabban egy magyar dalocska még mindenképpen idefér, ez a dal pedig legyen a Csak veled című 2012-es felvétel, az előadó Kállai Saunders András lesz. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is. Holnap csütörtök van, tehát csütörtöki csatangolóval várom önöket, amikor is egy órán belül két interjút is hallhatnak majd. Úgyhogy érdemes lesz addig is velünk tartani, hiszen majd jönnek az esti éjszakai műsor. Ahogy mondani szoktam, sok jó dumával és sok jó zenével, ahogy ez már lenni szokott itt a Cegléd Rádióban. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetette a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, én pedig Vörös Nandi vagyok, és így szólóban folytatjuk a műsor folyamat önökkel. Az azt jelenti, hogy én föltezek egy kérdést, mint ahogy Barbie-val együtt föltettünk egy kérdést. Önök válaszolnak, és azt jól kibeszéltük, most pedig jól kipróbálom beszélni én egyedül, meglátjuk, hogy sikerül-e, de szerintem olyan témát találtam, amiben sikerülni fog, vagy hát ebben bízom, majd meglátjuk. Előfordulnak ugyanis egyes kifejezések a nyelvünkben, amik hibásan rögzülnek a köztudatban, és az emberek többsége következetesen a helytelen alakot használja. Ez különösen azokra a szavakra igaz, amikkel élő beszédben gyakrabban lehet találkozni, mint írásban, és félrehallás alapján épülnek bele a szókincsünkbe. Néha viszont éppen a helyesírással adódnak a gondok. Nos, a mai kérdésünk nem más, kedves hallgatók, mint hogy milyen félreértései, félrehallásai voltak gyerekkorokban. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott? Hogyan ejtik? Vagy akár hogyan írják? És ha már írás, akkor hamarosan egy kis játékra invitálom önöket, de előbb elmondom elérhetőségeinket 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám tehát, van egy e-mail címünk a kívánság@ceglédradio.hu, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglédradio. Nos tehát, a leggyakrabban elvétett szavak a következők, egy statisztika szerint. Azt kell eldönteniük a kedves hallgatóknak, hogy melyik alak a helyes. Körözött vagy kőrözött? Esetleg rublika vagy rubrika? Megyünk tovább, itt van a flusztrált vagy a frusztrált? Inekció vagy injekció? Rükverc vagy lükverc? Influenza vagy influenza? Tituál vagy titulál? Patinás vagy patináns? Szimbólum vagy szimbóleum? Centírozás vagy centrírozás? Ezek a nagy kérdések, kedves hallgatók, és hát erről fog szólni a mai adásunk is, legalábbis remélem, hogy ezekről fog szólni. Mi az, amit félrehallottunk, nem úgy értettük, rosszul tudtuk, rosszul is írtuk esetleg, ezeket keresem a mai adásban, 0635 925 925-ös, küldjék el nekem, és aztán meg kielemezzük, hogy ezekhez képest jó. Egyébként elárulom, hogy mik voltak a helyesek, hogyha ezen gondolkodnak azóta. Az körözött, rubrika, frusztrált, injekció, rükverc, na most majdnem én is rosszul mondtam, de hogy influenza, titulál, patinás, szimbólum és centrírozás. Csak hogy néhányat meg is fejtsek önöknek. Nos, kedves hallgatók, ez lesz a mai témánk. Jöhetnek az üzenetek, néhány zene múlva pedig már az önök válaszait olvasom föl. Izgalmas lesz, és talán vicces is.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, és rosszul ejtett, esetleg rosszul is írt. 0635 92 95-ös, jöhetnek a példák. Az elején egy kis statisztikával kezdtünk, hogy miket szoktunk elrontani. Lássuk ehhez képest a ceglédiek, mit értettek félre. Anna írja, nekem sajnos halál ciki, de a farost lemezre évekig hittem azt, hogy faros lemez. Szerintem ezt most sokan megtudják a hallgatók közül, hogy bizony az nem faros lemez, hanem farost lemez. Laci írja, hogy gyerekkoromban a radiátort azt hittem ladiátor. Anyáék meg azt hitték, nem tudom kimondani az R betűt. A radír helyett mindig ladiat mondtam, később az egyik osztálytársam kijavított, azóta sem vagyok önmagam. De egyébként, hogyha kettő ilyen szót is elrontottál, Laci, akkor lehet, hogy nem véletlenül hitték azt, hogy nem tudod kimondani az R betűt. A rotring csak később esett le, hogy az nem rotling, hanem rotring, pedig tanultam németet. És itt van az autós rokona is, a Lückwelz. Hát igen, akkor itt több gond is volt az R betűvel, tényleg, mármint, hogy lehet, hogy te csak rosszul hitted, de akkor okkal hitték rosszul a szüleid azt, hogy az R betűt nem mondott ki. Ez mind R betű szó volt, úgyhogy nem csodálkozom. Egyébként a Rückwärts benne volt a példában is, amit az első blogban említettem. Dani írja nekünk, hogy nemrég tudtam meg, hogy az nem kapiskál, hanem kapizsgál. Tehát J betű van benne, kapizsgál. Én 40 éve kapizsgálnak mondom. Ja, és G-vel kapizsgál. Tehát kapiskál, kapizsgál és kapizsgál. Oké, tehát a kapizsgál a helyes zsével. A Fila márkát gyerekkoromban Filsnek olvastam, és nem értettem, miért hívja mindenki másképp, ezt még szintén Dani írta. Nagyon jó, ezeket vártam, kedves hallgatók. Aztán itt van Jászmin üzenete, nem ejtés, hanem jelentés, még suliban a trójai falu. Egy ideig nem értettem, hogy mit zabált, falt, mire rájöttem, hát ez van. És ilyen volt még a tejhatalom. Nálunk írtam, hogy valaki töri dogában, hogy tejhatalom, a töri tanár megmosolyogta és felvilágosított minket, hogy a teljes szóból jön, és írjuk e szerint, tehát teljhatalom. Na, remélem, hogy sokaknak segítettem ezzel a blokkal már, de nézzük Mesi üzenetét. Gyerekkoromban heti szinten jártam egy lépcsőházba, ahol az volt kírva, hogy dohányzás a kijelölt hely, csak az eleje le volt kopva. Én meg jól megmagyaráztam magamnak, hogy a hányzás az igazából hányás, csak komolyabban írva, mint például a gyerek-gyermek. Tehát hányás a kijelölt hely, ezt hányzásra pontosabban, ezt gondoltad, nagyon cuki. A nem szó, ez nem szó, de a kédurban zúgják a fákon a kabócák, nekem évekig tékvandóznak a fákon a kabócák volt, sejtettem, hogy valami nincs rendben ezzel, de nem kérdőjeleztem meg. Ha nem tudná valaki, a Quimby daláról van szó, gédurban zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Na, a lényeg, hogy gédurban zúgják a fákon a kabócák. Azt hiszem, hogy sok minden helyre került már ebben a blogban is, de lesz még bőven ilyen. Vannak olyan szavak, esetleg mondatok, mondatrészek, amiket évekig rosszul tudott, hogyan írják, vagy hogyan ejtik. 0635 92 95 95-ös, izgalmas témával várja önöket a folytatásban, néhány zene után a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0630, majd egy 5-ös, aztán 92-t, ez a Ceglid Rádió SMS száma, és most a Ceglid hangja SMS száma is. Én Vörös Nandi vagyok, és azzal a kérdéssel folytatjuk. Először vettük elő azt a témát, de lehet, hogy lesz folytatása, meglátjuk. Vannak olyan szavak, mondatrészek, amiket évekig rosszul tudott, hogyan írjuk és hogyan ejtjük. Ezzel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha szimpatikus a téma, és már úgy látom, hogy jó sok üzenet jön, akkor lesz folytatás, de meglátjuk, mennyien félnek bele az első részbe. Itt van Viktória. Én a Pálkat a Péterrel hittem azt, hogy Pálkat a Péter. Jó reggelt. Tehát ezt csinálja. Éppen Pálkat a Péter. Jó reggelt. Fel kell kelni, mert Petya már valami kerti munkát végez, mondjuk kapálgat. Igen, Pálkat. Nagyon jó. És még egy, amíg nem láttam leírva, azt hittem, hogy illaberek, náda, kerek. Mesei fordulat, hogy kerek a náda. Aztán olvastam, hogy az nádak és erek. Igen, bár az illaberekkel is meggyűlik az ember baja, szerintem. Nem feltétlen tudja, hogy az micsoda, hogyha nem abban a korban született. Név nélkül írja egy hallgatónk, hogy sosem értettem, hogyha lükverc, akkor miért R betű van a váltón. Kisfiam egyébként Bükfencnek hívja, és az ő szava még az is, hogy telepjáró. A telepjáró egyébként szerintem ilyen nagyon sokan halljuk. Ugyanerről van szó, mint ami a műsor elején elhangzott, hogy nem látjuk leírva, halljuk, és hát ugye ez egy nagy jármű, ami biztos, hogy tud menni a telepen is. Persze, hogy a terepen is tudna menni, de egy csomóan így tanultuk meg, vagy így hallottuk, hogy telepjáró. Én is nagyon sokáig úgy mondtam, ráadásul nekem tényleg volt gondom az R hangzókkal, mint gyerekként. Lehet, hogy most is van, de most már így merem használni. Van egy ugyanilyen üzenetünk, ami ezt a szót boncolgatja, Andristól. Nekem telekjáró volt, mert gyerekkoromban volt egy telkünk, ahova egy iszonyat hepeóvás földút vezetett, és apám mindig mondta, hogy ide kellene egy telekjáró. Természetesen én értettem félre, ő telepjárót mondott. Tehát telekjáró, na ezt viszont még nem hallottam. A telepet már igen, de telekjáró az még nem volt meg. Nagyon szépen köszönjük. Egyik osztálytársam mondta a köntörfalazás helyett, hogy körmönfalazás, ugyanilyen volt a majomméz, és a visít, mint a vett malac. Eddig azt hittem, hogy vert malac. Tök logikus, hogy azért visít szegény, mert elverték. Egyébként ez tényleg logikus lenne, de hogy a vett malac miért visít, azt tudjuk. Hát azért, mert ugye nem nagyon kapott enni. Vásárba vitték, és ott nem kapott enni. Aztán, mikor hazaviszik a vett malacot, hiszen most vették meg, akkor nagyon sokat eszik, mert van mit bepótolnia. Köszönjük szépen az üzenetet. Elsős vagy másodikos lehettem, a tanárnő szólt anyukámnak, hogy a papagájt popogájnak mondom és írom. Én megmondtam anyukámnak, hogy úgy nincsen értelme. Teljesen jogos. Ezt egyébként Kati írta nekünk, mi értelme lenne annak a papagáj, hogyha lehet popogáj is. Jenci írja nekünk, hogy amikor a hívott fél fizeti a hívás díját, az nem elbeszélgetés, hanem R-beszélgetés. A reverse call szóból ered. No, ezt sokáig nem tudtam. Tehát elbeszélgetésnek hitte, ez is nagyon tetszik. Ami szerintem a mai napig félre van értve, Dóra írja nekünk, hogy a frufrut nagyon sokáig fufruként ismertem, tehát az első R hangzó nincs benne, nem frufru, hanem fufru. Anyukám így használta, ugyanis feltápászkodott helyett gyerekkoromban feltáplázkodott. Így használtam. Nagyon-nagyon köszönjük, kedves hallgatók, és már megyünk is tovább néhány zenével, aztán pedig jön a többi kedves hallgató üzenete, akik megtették, hogy írtak nekünk a 0635 92-t 92-re.

0: Enci írja nekünk, hogy oké, bevallom, potomgumi lehet körbe röhögni. Tehát nem kotongumi, hanem potomgumi. Ő így hallotta, vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ez a mai kérdésünk itt a Cegléd hangjában, és hát ezt kaptuk, potomgumi. Nagyon jó kezdése a blokknak, de már is megyünk tovább a kedves hallgatók üzeneteivel, hogyha önnek is volt ilyen, küldje el nekünk, én meg majd igyekszem beolvasni. Párom még gyerekként szombatot mondott szombat helyett, és szerinte klónos eső esett. Nekem a templom tenplom volt, tehát N betűvel tenplom. Szerintem ezek tényleg azok, amikor így hát gyerekként egyszerűen így hallottuk, leírva nem láttuk, vagy nem is tudtunk még olvasni, és ezek így vésődtek be, aztán nagyon nehéz utána ezt kinevelni magunkból. Mindkét alak helyes, csak annyi a különbség, hogy a magyar értelmező kézi szótár szerint muslica alakot köznyelvinek, a muslinca alakot tájnyelvinek jelölik, de nyelvtelenek mindkét alak legitim, úgyhogy én nem vagyok hibás, írja nekünk Evelyn, és hát tényleg nem vagy hibás, főleg, hogyha utána is néztél, ezt nagyon köszönjük egyébként, sokat segít nekem is, hogyha utána van nézve egy kicsit. Azt írja nekünk Attila, hogy gyerekként azt hittem, hogy új pavilon épül az Omega dalban. Új pavilon. Hát miért is ne épületne egy új pavilon? Valójában új Babilon épül, de hát egy gyereknek ez mennyire fura szó, hogy Babilon mit is jelenthet az? Semmi értelme. Pavilon épül. Ennyi. Ventilátor, írja nekünk Gergő. Gyerekként nem tudtak meggyőzni, hogy az ventilátor egyértelműen bent volt a szobában. Ventilátor. De van tovább. Testvérem a plafonon lévő ventilátort fentillátornak hívta, ami pedig nem a plafonon volt, hanem bedugós, lent, az a lentillátor. Lentillátor, fentillátor és bentillátor, három verzió egy családon belül, a ventilátor szóra tökéletes. De úgy látom, hogy Péter például a dalokat is félre tudta hallani. Nem álmaim kék vőlegény, hanem álmaim kéklőegén. Ugye ez a pálinka dala a Magna Cum Laude-nak. Álmaim kék vőlegény, ez egyszerűen csodálatos. És azt is írja, hogy a pánikfélelem az igazából páni félelem. No, hát igen, ezt is megtudtuk. Hanga írja a következőt. Abszolút, inekció, röggen, return vonatjegy, lükverc és kaukció, pszichológus, szorgalmi jog és egyenlőre. Na itt most akkor ragadjuk meg a pillanatot, hogy ezt ki lehet használni. Rengetegen írják azt, hogy egyenlőre, ennel. Ugyanis ennek is van értelme, hogyha... három alma van az egyik asztalon, a másikon meg kettő, de hozzáteszek egyet, akkor átalakítom annak az asztalon lévő almáknak a számát egyenlőre. Egyenlő számú alma lesz a két asztalon. De nem így használják sajnos, hanem hogy egyenlőre még nem csináltam meg XY dolgot, az viszont nem egyenlőre, hanem egyelőre. Úgyhogy ott nincsen N betű, egyelőre. És így is kell írni. Úgyhogy ezt nem sokan tudják, remélem, hogy most tudtam ezzel segíteni. Azt írja nekünk egy névtelen hallgató, hogy elmélet következik. Nincs olyan magyar ember, aki McDonald's-ot magyar szövegkörnyezetben nem McDonald's-nak mondja. Anglisztika szakosok sem. Shakespeare-nél jobban angolul beszélők sem. Meg egyébként én voltam Amerikában, és ott McDonald's, és de tényleg McDonald's. Teljesen így ejtjük. Itt a kedves hallgató le is írta nekem, hogy McDonald's. És tényleg így ejtjük. A centrírozás nem ugyanaz, mint a centírozás, és centrírozásként a helye, és létezett a helyes, és létezett olyan is a mi családunkban, írja nekünk Nóri, hogy medvemonda. Gimis voltam már, amikor mondták, hogy az mendemonda. Miért is lehetne medvemonda? Egyébként ennek is van értelme szerintem. Egy mondakör a medvék világában. Nos, ilyen szavakkal megyünk tovább a második órában is, kedves hallgatók. Van olyan szó vagy kifejezés, amit évekig rosszul tudott, rosszul írt vagy rosszul ejtett? 06352... Na, de itt a rosszul ejtés, kedves hallgatók. 06352952.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
1: Az időjárásról.
4: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. Én Vörös Lendi vagyok, és továbbra is várjuk az üzeneteket a 0635-92-95-re. Olyan szavakat, kifejezéseket keresünk, amiket évekig rosszul tudott, rosszul mondott, rosszul írt, rosszul ejtett, bármelyik rosszul, hogyha stimmel önre, és volt ilyen szó vagy kifejezés, akkor küldje el nekünk, hogyha van kedve. Én meg nagyon szívesen megosztom másokkal, akár névvel, akár név nélkül, ahogy szimpatikusabb. Már is itt van Gábor, aki vállalta a nevét. Olyan 15 éves koromig úgy mondtam, hogy manikulál. 30 évesen tudtam meg, hogy az nem palizer, hanem parizer. Seperc helyett pedig secpercet használtam. Vivi azt írja, hogy lükverc, és ha már a faros nem ezt említettük, akkor emelem a tétet a funérlappal. Nagyon jó, köszönjük szépen. Mióta az eszemet tudom, úgy mondom, hogy Tommy Hilfiger. Akkumulátor, helyesen akkumulátor. Nem tudom, mennyire érződik szóban, de akku, két K-val, U-val, akkumulátor. A tartármártást sokáig tatármártásnak mondtam, és egyszer az étteremben is sikerült így mondanom, nálunk családi hagyománya koleszláv saláta, ezt most már én teszem hozzá, ami igazából a koleszlósali, és nagyon-nagyon szeretjük, de kimondani nem nagyon tudjuk, nem is az a lényeg, tudja valaki elkészíteni, ez a legfontosabb. Azt mondja, hogy közös lónak túrós a háta, sokáig azt hittem, hogy túrós, de rövidóval a turós mást jelent. Így van, ezt egyébként Emese küldte nekünk. Úgyhogy nagyon köszönjük, most ennek utána kéne néznem, és lehet, hogy meg is teszem a zenék alatt, hogy mit jelent a turos egészen pontosan, de erre ezt már hallottam én is, hogy nem, egyáltalán nem túrós, pedig valamiért ez így maradt meg a gyerekekben. De folytatódik, hasonló példa erre, messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem a városra gondolnak, hanem Makó vezérre. Az van messze, nem pedig Makó, de egyébként, hogyha így ebből indulunk ki, maga a város sincsen túl közel Jeruzsálemhez, szóval a mondásnak így is jó. Kiskoromban, mikor mentek a Bud Spencer, Terence Hill filmek, akkor anyáik vagy mama mindig szólt, hogy megy a Bud Spencer a tévében. Szóval egy ideig számomra is bizonyos Bud Spencer volt, és hát Bud Spencer, most miért ne lehetne Bud Spencer, ilyen szavaink nekünk is voltak, nem is túl régen eszembe juttatta a kedves párom az egyik ilyet, a Kylie Minogue dal, I should be so lucky, és apukám ezt énekelte, mikor hazaérkezett, és akkor I should be so lucky, és azt hittem ez egy szó, csak valami ilyen mókás, angolos hülyeség, mint a la-la-la, vagy ilyesmi, és az I should be so lucky, az így nekem így bevésődött, és megmaradt, úgyhogy igen. Obi-ban a Knight Rider, nekem Nike Rider volt, írja nekünk Zoli. A fizikoterápia, már rég dolgoztam, mire rájöttem, hogy fizioterápia, és általános iskoláig az augusztus nekem augusztus volt. Amúgy egyébként a fizikoterápia is helyes, most ezt csak én teszem hozzá, de tény, hogy van olyan is, hogy fizioterápia, meg van olyan is, hogy fizikoterápia, a kettő nem ugyanaz. Talán a fizikoterápia a fizioterápiában van benne, tehát hogyha halmazosan nézzük, akkor az alá tartozik, de erre nem mernék mérget venni. Nos, kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, további félrehallásokat, félreértéseket várunk gyerekkorból 0635-92-95-95.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Nándor írja nekünk, hogy nemrég tudtam meg, hogy a majmok nem hurkásznak, hanem kurkásznak. Ugyanis olyan szavakat és félrehalásokat keresünk, kedves hallgatók, amiket gyerekként vagy akár felnőttként is rosszul tudtunk, rosszul írtunk, rosszul ejtettünk, vagy egyszerűen csak így szoktuk meg, és aztán rájöttünk, vagy majd ennek a műsornak a keretein belül jövünk rá, hogy tulajdonképpen ezt végig rosszul csináltuk. Fanni azt írja, a húgom azért kapott alsóban rosszabb jegyet a fogalmazásra, mert éptermet írt étterem helyett. Kicsikora óta így mondta, és a szüleim addig nem javították ki, mert de aranyos. Én a Schrehen vagy Schrehen ejtésével vagyok gondban, mindig is Schrehennek ejtettem, aztán valaki mondta, hogy G-vel kell. Úgyhogy azóta, ha használom a szót, két módon mondom, aztán lehet választani. Ennek mindjárt utána nézek, hogyha várnak egy kicsit a kedves hallgatók, addig meg elmesélem, hogy ilyen, egyébként maga ez a szó is, hogy Schrehen vagy Schrehen, vagy nem tudom, hogy a helyes pontosan, de nekem annyira idegen, hogy nem tudom használni. Én a slégant használom néha, de aztán nem tudom, hogy az úgy helyese. Mindegy, próbálkozunk. Az étteremről jutott eszembe, hogy étteremnek volt írva. Nálunk rendszeresen valamiért, ugye így maradt meg a szüleimnél is, a köpeny szót köppenynek ejtették, közben pötyögöm be a Schrehen. Szóval köppenynek ejtették, és egy szódolgozatban, vagy ilyen tolvamondáskor én két P-vel írtam, és ezért kaptam levonást. Aztán a szüleim nem tudtak rám haragudni, hiszen tőlük hallottam ezt a szót, úgyhogy végül is akkor én megtanultam egy életre, hogy köpeny. Na itt is van Schrehen vagy Schrehen is helyes. A Schreg, ez a dupla pontos A betű, az eredeti szó németből ered. A német eredetű Schreg melléknév ragos alakja a Schrehen. A nyelvművelő kézisztótár szerint csak a kevésbé igényes élőbeszédben fordul elő, és ami a kérdés szempontjából fontos, ejtésváltozata több is van, Schrehen, Schrehen, Schrehen. Tehát még J-vel is ki lehet ejteni. Úgyhogy ezt is megtudtuk, kedves hallgatók. Én ettől függetlenül nem fogom használni. Annyit írt nekünk csak Dorina, hogy Kupreláj. Tehát nem Kupleráj, hanem Kupreláj. Nagyon jó. Azt pedig Robert küldte, hogy Hyundai. Ma sem tudom, hogy helyes, ezért kategórikusan Hunyadinak hívom. Egyébként van ismerősi kör, ahol szintén az autót Hunyadinak hívják. Ma márka a kapcsán természetesen. Kiskoromban sehogy sem fért a fejembe, hogy aki fél a magasságtól, az miért pont téliszonyos. Hát miért, tényleg nem logikus. Miért a téltől fél, miért téliszonya van, hogyha a magasság ami zavarja, de az valójában tériszony. És a készpénz volt még ilyen, ezeket egyébként Zsófi küldte nekünk. Igen, nagyon nagy a vita abban, hogy ez kézpénz, hiszen kézben van, kézből adjuk, vagy készpénz, ami le van gyártva és ott van előttünk. Úgyhogy igen, ez is nagy félreértés szokott lenni. És ha még van ilyen félreértés, kedves hallgatók, olyan szavak vagy kifejezések, amiket évekig rosszul tudtak, rosszul írtak, vagy rosszul ejtettek, vagy esetleg másról hallottak, aki rosszul tudott valamit, azokat bátran küldjék el nekünk, hogyha van kedvük, 0635925925-ös, de e-mailezhetnek, vagy facebookozhatnak is, nekem aztán mindegy. A lényeg, hogy tudjunk róla beszélgetni itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegdét hangja. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, vagy rosszul ejtett, esetleg rosszul írt, de nem kell szónak lennie, lehet mondat, kifejezés vagy idézet, akár dalból is kaptunk már részleteket, úgyhogy bármi jöhet, 0-35-92-95-ös a következő üzenetben pedig megszólítva érzem magam Eszter által, de először is kezdjük az elején, nem biztos, hogy rosszul fogom mondani, úgyhogy majd lehet ércelődni ezen is. Nekem egyszer Marketplace-en írta egy nő, amikor Diefenbachia növényt, azt hiszem Diefenbachia, vagy valami ilyesmi lett, növényt hirdettem ingyen, hogy a Büffenbachia érdekli. Na, tehát ez akkor nem csoda, hogy nekem sem ment. Büffenbachia érdekli. Pár éve ezelőtt egy menzán az előttem álló csaj kért a pultnál egy koleszláv salátát. Mondom, mi van? Hetekig röhögtem rajta, de igazából még most is annyira viccesnek tartom, hogy azóta én is koleszlávnak hívom itthon, csak arra kell vigyázni, nehogy nyilvánosan is mondjam véletlenül. Egy szolnoki étterem menüjében korábban megtaláltam koszló saláta néven. Szóltam nekik, hogy szerintem javítsák, mert nem túl étvágygeresztő így, de még évekig úgy volt, simán lehet, hogy még engem néztek hülyének, amiért nem tudom, hogy mi az. No, hát igen, ezt én is említettem az előző órában, hogy nálunk valamiért így volt. Nekem mindig ezt mondta mindenki, hogy koleszláv, azt hittem, hogy valami, nem tudom, uráli, vagy nem tudom, bármilyen ukrán, vagy esetleg orosz, vagy bármi eredetű, és ezért koleszláv, ilyen népies neve van, tehát én simán elhittem. És aztán kiderült, hogy csak az én családom ejti így, aztán mindenki más az nem. De látod Eszter, mások is vannak, akik így ejtik. Úgyhogy nem teljesen csak mi voltunk háttal. Én nem értem, hogy a fekete vonat miért viszi el a lábamat. És amúgy teljesen jogos, ez Dominik írja nekünk. Hát elvitted a lábamat. Mert egyébként a páramat vitte el a fekete vonat, de teljesen értem. És egyébként még azt is ír a Dominik, hogy zavar volt az erdőben, mint erődítményben. Ja, erődben. Na, az a baj, kedves hallgatók, most őszinte leszek, ez a rosszul írás, rosszul hallás teljesen beránt engem is abba a világba, hogy elkezdem rosszul felolvasni a mondatokat. Szóval, zavar az erődben, mint erődítményben. Kisgyerekként hallottam így, már felnőtt voltam, mire megtanultam, a Csillagok háborújában van ez a rész. Igen. Aztán Jászmin egy olyat hoz fel nekünk, aki szerintem már írt egy üzenetet, úgyhogy köszönjük, hogy ennyire aktív valaki. Higiénia, az nem higiénia. Egy furgon oldalára írt szöveggel láttam, és ott ért a felismerés. Sőt, van a mentál higiéné még hozzá, úgyhogy annyi féle verzió van. Higiénia, meg higiénia, de szóval igen, higiénia, így a helyes. A muslinca, igazából muslinca, a ringlispír, igazából ringlispil. 26 éve telt ezeket megtudni, írja nekünk Bogi, és ezért voltam annyira pesszimista. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Pesszimista. Egyébként ennek is van értelme, hogyha nagyon akarunk belelátni valamilyen értelmet. Úgyhogy három félrehallást is sikerült nekünk elküldened. Köszönjük szépen. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók. Egy utolsó blokkra visszatérünk, és az üzenetek számából azt kell, hogy mondjam, bejelentem ennek az adásnak, ennek a műsornak mindenképpen lesz folytatása, mert rengeteg remek üzenetet kapunk, és van min elgondolkodni, meg hát néha megvilágosodni az embernek. Hamarosan megyünk tehát tovább, néhány zene múlva.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: No hát, kedves hallgatók, sokakat megiklettek ezek a félrehallások. Vannak olyan szavak, mondatrészek, idézetek, amiket évekig rosszul tudott, rosszul hallott, rosszul ejtett vagy rosszul írt. Ezeket vártuk a mai adásban, és hát összeállt a pálinka dal vegyes vágott, ugyanis a következő üzenetben ez szerepel Nóritól, hogy Hosbordás Stee, nekem kb. 10 évesen Hosbordán Stee volt, azt hittem valami komoly márka, illetve a Furnér helyett Furnél. De a pálinka dalban nekem a dalszöveg úgy jött ki, kb. 8 évesen, hogy Bálinka szerelmem légy az enyém, és nem értettem, hogy egy férfi miért énekel erről. Teljesen jogos, de akkor most összeolvasnám az első órában elhangzott pálinka dal félrehallást a másodikkal, sőt, Edzsi, éneklem, leszek olyan kedves önökkel. Tehát, amit a kedves hallgatóink összehoztak félrehallásból, így hangzana a pálinka dal ebben a verzióban. Álmaim kék vőlegény, gyümölcsfáink tetején, Bálintka szerelmem légy az enyém. Hát egyszerűen csodálatos, köszönöm önöknek és nektek, kedves hallgatók, hogy ezt össze tudtuk hozni. Álmaim kék vőlegény, Bálintka szerelmem légy az enyém. Ú, de jók vagytok. No, ez is megvolt, menjünk tovább. Nem tudom miért és hogyan, de a távirányítót a gyermek fejem elnevezte Hántó Hánytónak. Nem tudom, mi az összefüggés, de egészen sokáig az lett nálunk a neve. Hántó, Hánytó, távirányító, nekem sem áll össze. Minden esetre kedves kis történet. Egyik nagymama mondta, hogy olmos eső, ezek egyébként Orsitól jöttek. Olmos eső. Igen, az kellemetlen, azért az nagyot tud ütni. Párom a szegfűt mondta, kb. 15 éves koráig szexfűnek, a Harry Potter egy 100 filé főzet, anyukámnak pedig 100 filé főzet volt. Egyébként miért nem működhetne ez is? Nekem meg az jutott eszembe, hogy hogy lehet egy városnak az a neve, hogy Szexárd, miért van benne a szex kifejezés? Egyébként Dorinától jött az előző üzenet, és már megyünk is tovább Szabolcsal. Pár évet tudtam meg, hogy a rublika az rubrika, de úgy láttam a Google-ban, hogy még egy csomó embernek is ugyanígy maradt meg. Az egyik lányom hitte 20 plusz éves koráig, hogy nem rejti béka alá a véleményét, ez Zoli írta nekünk, és hogy így helyes a mondás. Ferenc csak egy szót ír nekünk, vérrontás. Gondolom a vérrontás szót értette félre így. Gyerekkoromban gép somka, tehát a somka szó, de csak a gép somkánál volt somka. Lehet, mert egyébként nem teljesen ugyanaz, mint a somka, ezt Bálint küldte, és nézzünk egy utolsót erre a napra. Évekig szabadbattyánt képes voltam minden probléma nélkül szabadtyánnak olvasni. Most leírva nem is értem. A férjem rögött ki pár éve, azóta pedig most már helyesen is tudom. Rossz a hallásom és nem is figyelek, így lett a Deák Bill rossz véréből, angol szásznak tűnő kamu női név, rossz mér, amit teljes hangerőn, totál átélésen énekeltem minden egyes alkalommal, és akkor zárjuk a műsort Tóth Barbie félrehallásával. Rossz hold kemp föld, ez pedig a rossz hold kelt föl, ha már magyar rock klasszikusok, az Edda dalát értette Barbie így félre, bocs, hogy elárultam, remélem, hogy nem hallod, és azt viszont remélem, hogy önök velünk tartanak holnap is, nem ezt a témát, hanem egy másikat folytatunk, de folytatjuk majd ezt is valamelyik másik alkalommal. Köszönjük a megtisztelő és rengeteg üzeneteket, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hűség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közéteszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bye-bye.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. We were

0: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
1: Az időjárásról.
0: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nem homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
1: Az időjárásról.
0: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.